0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, aki most jön. Az Ed Sheeran, aki elfelejtett az egyik oldtimerére biztosítást kötni, pont a héten pörgött ki ennek a már bíróságra került ügye, és összesen több mint 1000 font, amiben ez pluszban fájt neki. Hát azt mondta, hogy azért nem volt olyan a biztosítás, mert restaurálják, de ez nem hatotta meg a bírót. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk meg, ehhez hasonló érdekességeket is lehet találni. Ed Sheeran, Azizám, ahogy ígértem, már indítom is a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Joel Corey, aki 21 éves volt, amikor Shakirának a Waka Waka-ja meghódította az egész világot a foci VB betétdala 2010-ben egyébként, ha valaki az évszámot keresné. Hát azóta eltelt újabb 16 év, Joel Corey egy csomó nagy kedvencet készített Shakira is, meg közben egy újabb hivatalos VB dalt, ami tényleg gigasláger. Shakira, die, die! Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
1: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk,
1: nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerme.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a fesztivál szezon, pedig távolról sem ért véget. Előttünk van még a Strandfesztivál, meg a Szegedi Ifjúsági Napok. Mind a kettőn ott leszünk, a jövő hét pedig konkrétan a Strandról szól, ahol már szerdán felállítjuk a színpadunkat, és elkezdjük az elképesztő buli sorozatot a diszkós ittel egyébként. Az igazi mai slágerek ott is pörögnek, meg én is hozom a legújabbakat. Most Kámrától választottam. Ez a Hug Your

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát, akár buli, akár meló, akár vezetés, kitartást. A nagy kedvenceket intézem, elsőként Tóth Abigail X-en Sugar Daddy. De ez tényleg csak a kezdés, megállás nélkül indítom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagén rostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Robert széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan mondják, hogy minden idők együttműködése és duettje ez. Hát, ha nem is a, de az egyik az tuti, Calvin Harris Dua Lipa One Kiss. Jó kezdés volt, és legalább ilyen jó a folytatás is, hát ekkorára még azért nem nőtt Loi meg David Puentes, de egy elképesztően nagy aktuális slágert azért összehoztak. Ezt én ítom a Golden Summer-t a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek újra elég komoly konfliktusa van Donald Trump-pal, akinek a csapata több posztban a TikTokon felhasználta az ő dalait, természetesen mindenféle engedélye nélkül, és hát egyébként sincs túl, hát hogy mondjam, kifinomult viszony kettejük között, idézőjelbe tévesen lenne ez igaz, szóval hát nem vette ezt jó néven és komoly perekkel fenyeget. Taylor Swift, akinek itt az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Jazz Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy fesztivál kedvenc, méghozzá egy hazai fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, és a fesztivál szezon természetesen még nem ért véget. Jövő héten a Strand Fesztiválon bulizhatunk közösen, ahol természetesen ott lesz a Rádió Stage és az összes Rádió 1 DJ, vagyis az ország legjobb DJ-i. Mondom az első nap line-upját, a szerdai nap a diszkós ittel indít, aztán Lotfi Begi, Pomex, Jamila, Christopher, DJ Meskerviki, Newik és Jauri, aki pörgeti az igazi mai slágereket, és ez még csak az első nap. Most viszont én pörgetem ezeket egymás után, és a nyár egyik nagy favoritját az a Alex Kenji-től, ez a Bambolé már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Metzger, Viki újdonsága, One Kiss, J-Lo és David Guetta párosa, Save Me Tonight, vagy Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion. A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai is

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a dal meg, hát akárhova megyünk nyaralni most, akárhol bulizunk, tudja, hogy pörög, szenzációs. És ugyanilyen szenzációs a folytatás is, az egész órában hozom az ilyen nagy kedvenceket. Most egy nagy klasszikust választottam, Alan Walkertől, Eva Maxtől, az Ölom Part 2 a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Jennifer Lopez-zel folytatom, aki elárult, hogy szerintem mitől tökéletes egy férfi. Tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem az autója, nem a magángépe, bár az sem rossz, tette hozzá mosolyogva, hanem az, ami igazán sokat jelent, hogyha egy férfi odafigyel, beveti az ágyat, akár elmosogat, vagy ha fáradt vagy, akkor próbál vele foglalkozni, szóval odafigyel rád. Ez az igazán fontos, erre figyeljetek, tanácsolta Jennifer Lopez. Na, és hát miközben pörögnek az ilyen életmód tanácsok az énekesnőtől, azért itt az igazi mai slágere is, David Guettával, J-Lo, Save Me Tonight, az egyik legújabb, amit már is indítok.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-el. Az ország legjobb DJ ott lesznek, és megint bebizonyítjuk, hogy mi tudjuk a legnagyobb bulikat csinálni. Azt pedig folyamatosan bizonyítjuk, hogy mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mohácsra érkezik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Ma is folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Mohácsra látogat a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A társulat augusztus 22-én a város főterén mutatja be Requiem Mohácsért című új nagyszabású színpadi műsorát. A Mohácsi csata 500. évfordulójára készülő ősbemutató a magyar történelem egyik nagy nemzeti tragédiájára hívja fel a figyelmet. Az előadás szabadon látogatható, a kezdési időpont szombat este 8:30. Állatorvosi számlák kifizetésére kaphatnak 1,5 millió forint, vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Az igényléseket péntektől 21 napon át várja, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A rendelkezésre álló keretösszeg 90 millió forint, a pályázati feltételekről az alapítvány elérhetőségein lehet tájékozódni. Gyérítik a szúnyogokat jövő héten Siklóson. A városban földi, kémiai módszerrel írtják majd a vérszívókat augusztus 17-én hétfőn az esti órákban. Ha az időjárás ezen a napon nem lesz alkalmas a munka elvégzésére, akkor kedden vagy szerdán pótolják azt be. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes, de a gyérítés idején ajánlott az ajtókat, ablakokat zárva tartani az érintett területen. A következő napokban tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként akár már a magas szintet is elérheti a koncentráció. Erre a Nemzeti Népegészségügyi Központ hívta fel a figyelmet a honlapján. Az allergiásoknál ezekben a napokban már erősödhetnek a tünetek. Azok megelőzése és enyhítése érdekében minél előbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék orvosuk segítségét a megfelelő terápiához. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tartanak még az aszfaltozási munkák az M6-os autópályán, a Baranyai megye határ közelében. A Pécs felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. Dolgoznak a Mohácsi Dunahíd építésén, emiatt Mohácson az ipartelep egyik útja az Inkubátorház és a Budapesti Országút között, mind a két irányból zsákutcává vált. Csomópontot építenek a 6-os számú főúton Hird térségében, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is derült napos idő várható, délutántól egy-két helyen gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem várható térségünkben. A szél napközben déliesre fordul, és sokfelé megélénkül majd. A legmelegebb órákban 34 fokot is mérhetünk.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagén rostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Roberts széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel, Tiesto után egy csirán. Ez is egy nagy széria. Egyébként augusztus 16-a van, az Ábrámok, a névnaposok. Sok boldogságot nekik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Mark Zuckerberg pedig ismét videóval jelentkezett, ilyenkor mindig valami nagyon fontosat, vagy fontosnak tűnőt jelent be. Hát most pont az, hogy általánosan elérhetővé tenni a mesterséges intelligencia, szuperintelligencia verzióját mindenki számára. Azt mondja, hogy ez alapvető fontosságú, és egy nyílt levelet is közzétett ezzel kapcsolatban, hogy mik a részletek, ha valaki belemerülne a Radio 1.hu, megtalálja. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet az igazi mai slágerek között, két olyan, ez a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma is 32 fok, holnap 30 pici esővel, kedden pedig lesz egy pici lehűlés, ilyen 25 fokkal, de aztán szerdától ismét melegszik az idő. Az igazi mai slágerek között pedig Lost Frequencies-zel folytatom a Bastille-el a Head Down, óriási kedvenc, mindjárt indítom a hírek után itt a Rádió 1-en.
1: Jó

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet az úgynevezett MOXIT tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson. Nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közé a MOXIT nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXIT minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXIT, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXIT méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelni az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakira jön, és a Die Die, a dalnak a jogdíjai viszont nem hozzá, sőt nem is a FIFA-hoz folynak be, ugye hivatalosan ez a legutóbbi foci VB betét dala, hanem egy olyan jótékonysági alapítványhoz, ami azért küzd, hogy minden gyerek tudjon sportolni, függetlenül attól, hogy adott esetben mennyi pénze van a családnak, szóval erre fordítják az ebből a dalból befolyó nyereséget, hasznot, jogdíjakat, ami szerintem nagyon menő, meg jó a dal! Shakira, Die Die, ezt indítom a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Állatvédő szervezetek pályázhatnak támogatásra. Ma is folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Állatorvosi számlák kifizetésére kaphatnak 1,5 millió forint, vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Az igényléseket péntektől 21 napon át várja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A rendelkezésre álló keretösszeg 90 millió forint. A pályázati feltételekről az alapítvány elérhetőségein lehet tájékozódni. Jövő héten is dolgoznak a NAV baranyai munkatársai. Még a hosszú hétvége előtt kedden ellátogatnak Sásdra, ahol a Rákóczi úti üzletekben várhatóak ellenőrzések. Emellett a vármegye egész területén a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket ellenőrzik majd. A számla és nyugtaadás mellett a pénztárgépek megfelelő üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják. A következő napokban tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként akár már a magas szintet is elérheti a koncentráció. Erre a Nemzeti Népegészségügyi Központ hívta fel a figyelmet a honlapján. Az allergiásoknál ezekben a napokban már erősödhetnek a tünetek. Azok megelőzése és enyhítése érdekében minél előbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék orvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Újabb légiós érkezését jelentette be az NKA Universitas Pécs. A csapat a honlapján azt közölte, az amerikai Hayden Franson csatlakozott az együtteshez. A 25 éves játékos eddig az amerikai egyetemi bajnokságban szerepelt, ez lesz az első európai szezonja. A férfi kosárlabda csapat az NB1-re készül, a bajnoki rajtig még 1,5 hónap van hátra. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tartanak még az aszfaltozási munkák az M6-os autópályán, a Baranyai megye határ közelében. A Pécs felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. Dolgoznak a Mohácsi Dunahíd építésén, emiatt Mohácson az ipartelep egyik útja az Inkubátorház és a Budapesti Országút között, mind a két irányból zsákutcává vált. Csomópontot építenek a 6-os számú főúton Hird térségében, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is derült napos idő várható, délutántól egy-két helyen gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem várható térségünkben. A szél napközben déliesre fordul, és sokfelé megélénkül majd. A legmelegebb órákban 34 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 6 óra után 6 perccel szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy hozok egy igazi kis nyári ritmust most, mindjárt az óra elejére. Hát ugye, az időjárás is indokolja meg, hát az, hogy augusztus közepén vagyunk. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma jön, aki pedig üzenne a számú 0620 3.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Kamrát pedig új zenei fejezetet nyitott a saját karrierjében a legújabb dalával, Lasso Burrell. A Rádió 1.hu-n egyébként ott van, meg lehet hallgatni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszik. 0620 311 111, ide jöhetnek a vélemények. Amit pedig tudunk, hogy mindenkinek tetszik Kamrától, az a Be Mine. Ezért a hírek után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Családi fesztivál tart csütörtökön a Pécsi Egyházmegye. Napközben napsütéses időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A Pécsi Egyházmegye 5. alkalommal rendezi meg Kovász családi fesztiválját, ami augusztus 20-án várja a látogatókat. A Pécsi Püspökség történelmi helyszínein egész nap programok lesznek. Tárlatvezetések, sport és hagyományőrzés, illetve gyermekprogramok is szerepelnek a kínálatban. A színpadi fellépők között van a Szél kiáltó együttes, Zengedező címmel gyermekkoncertet is tartanak, és a fesztivál vendége lesz a Kámfor Zenés Báb Színház is. A program délután 6 órakor szentmisével zárul a Pécsi Székesegyházban. Települési iskolázási támogatás igényelhető MÁMFÁN. Azok a családok részesülhetnek a támogatásban, akik a községben bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és gyermekük általános iskolába jár, vagy nappali tagozatos középiskolás. Jogosultak lehetnek a támogatásra a nagy családosok, a gyermeküket egyedülnevelők, és azok is, akiknél az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 57 ezer forintot. A kérelmeket augusztus 17-e és október 15-e között lehet benyújtani a családsegítő szolgálatnál. Somogy után Baranya megyében is igazolták a sertéspestis jelenlétét házi sertésekben. A drávafoki 34 állatot tartó gazdaságban, valamint a 19 mangalicából álló okorági telepen egyaránt láz, gyengeség, hasmenés, elhullás miatt történt a mintavétel. Az állatokat leölik. A Nébih arra emlékeztet, mind a két gazdaság a vírus szempontjából fertőzött besorolású területen, ezen belül drávafok szigorúan korlátozott területen található. A térségben, a vaddisznóállományban a vírus jelenléte jelentős. A Magyar Közút tájékoztatása szerint építési munkákat végeznek a Mohácsi összekötő úton. A város határában útszűkületre kell számítani. A Bój-Villány-Siklós összekötő úton Siklós térségében utat építenek, a helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódik a munka Komlón, a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál utat javítanak, az autósoknak egészen a hónap végéig kerülniük kell. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is derült napos idő várható. Délutántól egy-két helyen gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék viszont továbbra sem várható térségünkben. A szél napközben déli esre fordul, és sokfelé megélénkül majd. A legmelegebb órákban 34 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdán pedig újra egy fesztivál, természetesen Rádió 1-el, a Strand, ahol lesz Rádió Stage, a szerdai line-up pedig este 8-kor startul a diszkós itt-el, aztán Lotfübegi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Nyújik és Gyaudi a lemez játszók mögött. Elképesztően nagyot bulizunk majd. Addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai slágerek, sőt a nyár egyik nagy kedvenc, amit választottam most, Alex Kedzsitől. Ez a Bambolé a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden, 8 órától megint startol a műsor a hét legjobb pillanataival, a következő órát pedig Taylor Swift indítja. A nagy kedvet az Opel Light, pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen, szép reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma kezdődik a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál. 34 fok is lehet a délutáni órákban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ma kezdődnek a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál programjai. A szervezők tájékoztatása szerint idén is helyi és környékbeli csoportok részvételével zajlik majd a fesztivál, de külföldi vendégeket is köszöntenek. Ebben az évben bosznia-hercegovinai, olasz, bolgár és lengyel együttesek érkeztek Mohácsra. A szerdáig tartó fesztiválon esténként a Schneider Lajos Művészeti Iskola szabadtéri színpadán lesznek láthatóak a csoportok, szerdán pedig felvonulást tartanak, majd este gálaműsor és táncház zárja a fesztivált. Két pályázatot is nyerte a Magyar Falu program keretében a Szászvári önkormányzat. A település polgármesterének tájékoztatása szerint a temető útfelújítására és kegyeleti hűtővásárlására mintegy 7,9 millió forint érkezik. Ezen kívül a közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése című pályázaton közel 26,5 millió forintot nyertek. A projekt keretében leaszfaltozzák a Gárdonyi utca, Kató utca zúzott köves részét, illetve új aszfaltburkolatot kap a Rét utca. A Patak utcában két, valamint a Petőfi utcában egy helyszínen a zúzott köves részre kerül majd új zúzalék. Újabb edzőmeccset játszott a Carbonex Komló. A kézilabda csapat az NB1 B-re készül. Ennek részeként pénteken a Veszprém U21-es együttesét fogadta a Városi Sportközpontban. A találkozón 35-30 arányú komlói győzelem született. A csapat a közösségi oldalán azt is közölte, a kézilabda Magyar Kupa harmadik fordulójába erőnyerőként tovább jutott az együttes. A forduló hivatalos játéknapja szeptember 16-a. A Magyar Közút tájékoztatása szerint építési munkákat végeznek a Mohácsi összekötő úton. A város határában útszűkületre kell számítani. A Bój-Villány-Siklós összekötő úton Siklós térségében utat építenek. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódik a munka Komlón. A Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál utat javítanak. Az autósoknak egészen a hónap végéig kerülniük kell. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is derült napos idő várható. Délutántól egy-két helyen gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék viszont továbbra sem várható térségünkben. A szél napközben déliesre fordul, és sokfelé megélénkül majd. A legmelegebb órákban 34 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy picivel 7 óra után járunk, én pedig Kájgóval folytatom, aki gyerekkorában rengeteget utazott, nagyon sok helyen élt, az apukája ugyanis a haditengerészetnél dolgozott, és többek között Japánban, Dél-Koreában, meg persze Szingapurban is éltek egy ideig, és azt mondja, hogy ez is nagyon nagy hatással volt a zenéjére. Hát, meg nyilván a norvég gyökerek. Az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ő pedig Jennifer Lopez, aki a hetet Európában, egészen pontosan Olaszországban töltötte az Iker fiaival, mert hogy hamarosan egyetemre mennek és gondolták előtte csinálnak egy nagy közös kirándulást, egy trippet, és hát pont Európát választották, ami jó döntés. J-Lo Fisherrel, az igazi mai sláger a Waiting for Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Állatvédő szervezetek pályázhatnak támogatásra. Ma is folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Állatorvosi számlák kifizetésére kaphatnak 1,5 millió forint, vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Az igényléseket péntektől 21 napon át várja, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A rendelkezésre álló keretösszeg 90 millió forint, a pályázati feltételekről az alapítvány elérhetőségein lehet tájékozódni. A Komló és Hosszúhetény közötti kerékpárút első ütemének előkészítése is téma volt csütörtökön, Komlón a város testületi ülésén. A beruházáshoz szükség van a kerékpárforgalmi hálózati terv felülvizsgálatára, ám a beérkezett legkedvezőbb ajánlat is drágább, mint a rendelkezésre álló pályázati keret. A szükséges több mint 735 ezer forintot a város saját költségvetéséből biztosítja. Rövid hét és 4 napos hétvége vár ránk. A Délkom tájékoztatása szerint ez nem okoz változást a hulladékszállításban. Augusztus 20-án és 21-én is járnak majd a gyűjtőautók, és ürítik a kukákat ott, ahol csütörtökre vagy péntekre esik a szállítási nap. Az edényeket reggel 5 óráig érdemes kihelyezni az utcákra. A hulladékudvarok augusztus 20-án zárva tartanak, a pécsi ügyfélszolgálat pedig augusztus 17-én hétfőn reggel 8 és este 8 óra között lesz elérhető. A nézők komfortját szolgáló fejlesztésről számolt be a Pécsi Nemzeti Színház. Az intézményben a rendelkezésre álló források felhasználásával új szőnyegezés készült el a karzatra vezető lépcsősorokon. A teátrum közlése szerint csaknem 200 négyzetméteren újulhatott meg a felület, ami a közönség biztonságosabb közlekedését szolgálja. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tartanak még az aszfaltozási munkák az M6-os autópályán, a Baranyai megye határ közelében, a Pécs felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. Dolgoznak a Mohácsi Dunahíd építésén, emiatt Mohácson az ipartelep egyik útja az Inkubátorház és a Budapesti Országút között, mind a két irányból zsákutcává vált. Csomópontot építenek a 6-os számú főúton Hird térségében, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is derült napos idő várható, délutántól egy-két helyen gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem várható térségünkben. A szél napközben déli esre fordul, és sokfelé megélénkül majd. A legmelegebb órákban 34 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Idén is megválasztották az ország tortáit, a Bíbor fehér lett Magyarország tortája, Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek alkotása, Magyarország cukormentes tortáját pedig Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotta meg, a cukrász csapat a szilvapácska tortájukkal nyert. Ez utóbbi amellett, hogy hozzáadott cukor nélkül készült értelemszerűen fontos elemként tartalmazza az amatós szilvát, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanós hegyei követnek, a bíbor fehér pedig, ahogy mondják, a rétegekbe zárt elegancia, amit az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, és emellé van még benne édes ribizli, csokoládi vanília, citrom és liofilizált málna is. Amúgy jól hangzik, sőt, hogy néz ki a Radio1.hu, van róla a kép is egyébként, Balázsék a héten már kóstolták is, jövő héten pedig bárki megkóstolhatja, általában ezek egész jól szoktak sikerülni, és hát ahogy kinéz, szerintem idén is elég jól sikerült. Iva Max jön, az igazi mai sláger, a Kings and Queens itt a Radio1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és önnek Balázsik viszont. Én mivel készültem még? Óriási kedvenc. A Swiss Disco Rehab-bel szemfeldel az a Sleep Tonight. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam vele.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
8: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra van.
9: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109. Augusztus 21-én Azaria a Káptalan kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
10: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
11: Úszógumik a kézbe? Jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. Négy napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
12: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
13: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus.

0: Akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Családi fesztivál tart csütörtökön a Pécsi Egyházmegye. Napközben napsütéses időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Pécsi Egyházmegye 5. alkalommal rendezi meg Kovász családi fesztiválját, ami augusztus 20-án várja a látogatókat. A Pécsi Püspökség történelmi helyszínein egész nap programok lesznek. Tárlatvezetések, sport és hagyományőrzés, illetve gyermekprogramok is szerepelnek a kínálatban. A színpadi fellépők között van a Szél kiáltó együttes, Zengedező címmel gyermekkoncertet is tartanak, és a fesztivál vendége lesz a Kámfor Zenés Báb Színház is. A program délután 6 órakor szentmisével zárul a Pécsi Székesegyházban. Települési iskolázási támogatás igényelhető MÁMFÁN. Azok a családok részesülhetnek a támogatásban, akik a községben bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és gyermekük általános iskolába jár, vagy nappali tagozatos középiskolás. Jogosultak lehetnek a támogatásra a nagy családosok, a gyermeküket egyedülnevelők, és azok is, akiknél az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 57 ezer forintot. A kérelmeket augusztus 17-e és október 15-e között lehet benyújtani a családsegítő szolgálatnál. Somogy után Baranya megyében is igazolták a sertéspestis jelenlétét házi sertésekben. A drávafoki 34 állatot tartó gazdaságban, valamint a 19 mangalicából álló okorági telepen egyaránt láz, gyengeség, hasmenés, elhullás miatt történt a mintavétel. Az állatokat leölik. A Nébih arra emlékeztet, mind a két gazdaság a vírus szempontjából fertőzött besorolású területen, ezen belül drávafok szigorúan korlátozott területen található. A térségben, a vaddisznóállományban a vírus jelenléte jelentős. A Magyar Közút tájékoztatása szerint építési munkákat végeznek a Mohácsi összekötő úton. A város határában útszűkületre kell számítani. A Bújvillány-Siklós összekötő úton Siklós térségében utat építenek. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódik a munka Komlón. A Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál utat javítanak. Az autósoknak egészen a hónap végéig kerülniük kell. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is derült napos idő várható. Délutántól egy-két helyen gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék viszont továbbra sem várható térségünkben. A szél napközben déli esre fordul, és sokfelé megélénkül majd. A legmelegebb órákban 34 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: A gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
5: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét.
4: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
5: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
4: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó,
5: de
4: anonim.
5: De az
4: anonim.
5: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim
4: lehet,
5: alkoholista klubja.
4: Nem, a hír az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
6: Ő bárkiden játszik.
4: Ja, egy anonim alkoholistát
6: is. Most miért? Mert nem mehet el oda, úgyhogy mit tudod, a vasálarcos? De hogy is nem.
5: És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
4: teljesen
5: gyűlés?
4: Teljesen olyan.
5: Van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset.
6: Nem, ott nem így működik.
5: Problémáival.
6: Nem, ott úgy van, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
4: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
5: Igen. Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
6: Igen, igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor oda mész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az olyan vicces lenne, amúgy.
4: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
6: Igen, minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történt. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most, ha abban a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futná össze vele, hogy oké, de hogy...
4: Értjük, te is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy korty alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
6: Angela volt... nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
4: Na jó, hát tudod, hogy most hát, mondtok rólunk mindent.
6: Ti nők.
4: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj. Ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszere, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
6: Híres utolsó mondatok.
5: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
6: Én a saját diétáláson kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
4: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
6: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg ez a kis mennyiség.
5: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
6: Hogy ne tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, de szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy... Végül olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
5: Megérdemlem.
4: Hát, mi persze, kicsit megérdemlem, de ez visszaesés, nem?
6: Nem csak, megérdemlem, hanem, hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kiintem azt a fiókot.
4: És
5: becsúszik 5000 plusz kalóriát.
6: És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
4: Bizony, az kemény tud lenni.
6: Tehát ez a legdurvább.
4: Na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
6: Ez önhazugságnak.
4: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
6: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy
4: nem,
6: hete?
4: Nem, egy.
6: Egy éve van így?
4: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden
6: de
4: nap tudom, bepiázott.
6: Például, és ebben az egy évben, mióta csak néha iszik, volt-e, hogy berúgott mondjuk?
4: Hát, ezt nem mondta az interjúban.
6: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
4: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy őnek is sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
7: Hát itt szoktak általában a problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmje, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesést tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban ő hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szerventesen töltött el, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működött, mert akkor átment kvázi szociális O kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerőn ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
4: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
7: Megmondom őszintén, ilyen nincs, olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott azért, jelen meghívunk ez az amelyet, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt, gin tonic
4: áron. Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
7: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt a tegnap, a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztára lóg a nózim, akkor megiszom egy pohára, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohára, hát most abból tényleg mi bajom lehet, hogy na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
4: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
7: És
4: egy,
7: akkor
4: egy
7: megint van.
4: Ugye?
7: Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jó feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szívszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
4: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
7: Becsléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig a financiát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok azért helyel közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
5: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történetek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
4: beraknak,
5: akkor ha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező... Ez
7: létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidről azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szaporas szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
6: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
4: Nem tudsz, hogy értem.
6: Amikor az ember nincs egy kalória deficitbe, akkor összeesik valahol, nincs
7: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidrát, hogy annyira jó érzés, amikor az ember elkezdi enni azt a az a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham-ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyóllal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az emberből.
4: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
7: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor, úgy az ember elindul mondjuk a konyhába.
5: Egy fontos gondolatot. Találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, azt fogunk ülni piros magyarosokkal.
7: Az anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
5: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen. Igen. Szia, Gábor!
4: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
7: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le. Nem az, ami lelep csúnya Magyarországgal
5: írva. De mondd el, hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk, mi úgy. De ez nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
7: Ja, nem mondja, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudjam mondani, hogy ez most csak a piártól van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy RMA-ról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ívóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
4: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
7: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátrium hiány, és a por, és így tovább, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotőr riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
5: Hát meg volt a kiedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szemben nézem magával. Hányszor
7: találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázzuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
4: Igen, utána már nem érdekli.
5: Jó, de Gábor, én is kim voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így olyan furán vagyok, és néztem, 140-es volt a pulzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy az így leterhelt az ember testét. Tehát én azt
7: Abszolút igen. Mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, hogy volt kint 65, majd 70 ezer ember, ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagom van, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
4: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Ne zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen, vagy kettő.
7: Akkor
4: persze.
7: Vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
4: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
7: Hát persze, és ezt elolvassák, és ezzel befolyásoljátok összhangulatot, és ez nem jó.
4: Nem, ez egyáltalán nem jó.
7: Mert a Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
5: Nagyon fontos üzenet.
4: Köszönjük szépen neked, köszönjük jó munkát.
5: Találkozunk a Szigeten délután.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma kezdődik a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál. 34 fok is lehet a délutáni órákban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ma kezdődnek a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál programjai. A szervezők tájékoztatása szerint idén is helyi és környékbeli csoportok részvételével zajlik majd a fesztivál, de külföldi vendégeket is köszöntenek. Ebben az évben bosznia-hercegovinai, olasz, bolgár és lengyel együttesek érkeztek Mohácsra. A szerdáig tartó fesztiválon esténként a Schneider Lajos Művészeti Iskola szabadtéri színpadán lesznek láthatóak a csoportok, szerdán pedig felvonulást tartanak, majd este gálaműsor és táncház zárja a fesztivált. Két pályázatot is nyerte a Magyar Falu program keretében a Szászvári önkormányzat. A település polgármesterének tájékoztatása szerint a temető útfelújítására és kegyeleti hűtővásárlására mintegy 7,9 millió forint érkezik. Ezen kívül a közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése című pályázaton közel 26,5 millió forintot nyertek. A projekt keretében leaszfaltozzák a Gárdonyi utca, Kató utca zúzott köves részét, illetve új aszfaltburkolatot kap a Rét utca. A Patak utcában két, valamint a Petőfi utcában egy helyszínen a zúzott köves részre kerül majd új zúzalék. Újabb edzőmeccset játszott a Carbonex Komló. A kézilabda csapat az NB1B-re készül. Ennek részeként pénteken a Veszprém U21-es együttesét fogadta a Városi Sportközpontban. A találkozón 35-30 arányú komlói győzelem született. A csapata közösségi oldalán azt is közölte, a kézilabda Magyar Kupa harmadik fordulójába erőnyerőként tovább jutott az együttes. A forduló hivatalos játéknapja szeptember 16-a. A Magyar Közút tájékoztatása szerint építési munkákat végeznek a Mohácsi összekötő úton. A város határában útszűkületre kell számítani. A Bújvillány-Siklós összekötő úton Siklós térségében utat építenek. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódik a munka Komlón. A Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál utat javítanak. Az autósoknak egészen a hónap végéig kerülniük kell. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is derült napos idő várható. Délutántól egy-két helyen gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék viszont továbbra sem várható térségünkben. A szél napközben déli esre fordul, és sokfelé megélénkül majd. A legmelegebb órákban 34 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
4: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
5: Ez össze, hát de Georgina történet a Georgina történet.
4: Mi már régóta együtt vannak, hát mi történik itt?
5: Mi volt, ő szobalány volt?
4: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
5: Eladó.
4: Tényleg. Egy Gucciba.
5: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
4: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
5: Két kiflit, meg egy kefir.
4: Két vajazsömlét, 30-dek a Parizsert, meg egy kocka sajtot, és
5: azt mondta, hogy teján.
4: Húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teján, gyere már ki az üveg, visszavártom mögül, aztán eljegyeztek ezt a Georginát. Hát 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
5: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
4: Esküvő, nem, én azt olvasom, itt nagy esküvő volt.
6: Lagzi.
4: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
5: Na, hát várjál, ugye a
6: Margit-sziget.
4: Nagy... Margit-sziget, jó, igen, te Makót.
5: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
4: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos
5: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
4: Látom, hogy ott Agárd környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
6: Szerintem hátsó kert.
4: Hátsó kert.
6: otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
4: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
6: nem,
4: arra
6: nem
4: gondolsz?
6: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
4: Sajtó jöttek, kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
6: abban
4: jöttek.
6: Abban nincs ugye sok nekik,
4: igen,
6: elfértek.
4: Én nem tudom, te hol csinálnál? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
5: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst. Párizs.
4: Egyébként az nem rossz.
6: Párizs?
4: Párizs nem rossz ötlet.
5: A Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy Uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
4: Lezáratod?
5: Lezáratom a francba az összes turiszt.
6: Bekened Mike Rimmel.
5: Mike Rimmel föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
4: Nem rossz.
5: Na?
4: Nem rossz.
6: Szerintem béna.
5: Akkor,
6: de csak akkor azért, mert Feri mondta.
5: Akkor mondja egy
6: szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
4: Levettek, elmentek a víz alá.
6: Lementek.
5: Egy ilyen
6: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével. És akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
4: Aha.
6: És ott volt a blogz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
4: Ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
6: Csepe?
4: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott meg vagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
5: Várjál még.
4: Jó, na tessék, oké. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
6: jó.
4: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
6: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engednek be? Tessék, nem kézenfekvő?
5: Hát az igen, de
4: annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
6: nem... Még nem elfér egy, még egy.
4: Hát igen, de oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
5: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
4: Vegas, van. Tessék, Vegas. Nem, az nem olyan közhelyes.
5: Ez is, akkor elvisz,
6: hogy kis bolygó, amire felmehettek.
4: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jönni, a George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
6: De biztos nem otthon voltam úgy.
4: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
5: Tehát, ez... Mondjuk azt megemlegetné a NASZ nép.
4: 60 puszta? Na. Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud, Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
7: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Kaszkaisz, azt hiszem, jól mondom.
4: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz, Lisszabonból.
7: Így van.
4: Fölállította a két fehér sátrat, odahívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
5: És aztán ment mindenki haza a végén.
4: Hát ez nem Ronaldóra val.
6: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogadat. Most így érted? Nem?
4: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
6: De Babótot kizártak ki akkor?
4: Tessék?
6: Babót?
5: Baboti fesztiválon.
4: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
5: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
4: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ja, ott Gucciba. Beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
5: Hát, figyelj,
4: nem csinálhatod máshogy.
5: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
4: Igen, de, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
5: A párakapuból értett pezsgő jön, nem víz.
6: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szert a táska ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
4: Azt azt el tudom képzelni.
6: Próbálom meg érzés Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
4: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nem, nagy tengeren, vetítés. Tengeren jöttek.
5: Én tengeren jönnék.
4: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz ne, el egy nem, kis kápolna.
6: Lóháton jöttek.
4: Hátulján. És
6: óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegű, amivel meghozzák.
4: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt mondja, figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már minden megéltünk.
6: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
4: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
5: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál, egy ilyen.
4: Mennyasszonykánc, várjuk a pénzrakásod, biztos van egyébként. Valahol hátul a rakonca jött, zongorázik.
5: Zongorázik, megy a tárgy, vonatozás.
4: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. AI-os képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
5: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
4: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a

0: tett a fellépő. Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
1: Hát itt ő volt az.
0: Dekázgatott. De nem, egy, hát egy énekes, tudod.
1: Dekázgatott egy kicsit.
0: Nem, hát elhívják itt, amit a Rihannát. Vagy...
2: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Tehát valaki azért...
1: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
2: Igen,
1: szerintem.
2: Azt gondolom.
1: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
2: Átul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
1: Hát valami helyi. Double espresso, ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen Dundi duó, biztos vagyok benne.
2: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem...
1: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
2: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliárd.
0: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
2: Ha Cristiano Ronaldo esküvére, te elmész, oda ingyen mész.
0: Szerintem igen.
2: Tehát főbb a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
1: Mennyi a mennyasszony táncba beugró?
2: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc?
0: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
2: Igen, és a Szotyi pucolás szájban.
0: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké, okay. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
2: Hogy odaugrom és énekelek neked kettőt, igen, mi?
0: Igen. Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
2: De amikor te vagy Tom Jones, és azt mondja, hogy gyere, figyelj, idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elérekelnéd ingyen? Azt mondta, hogy fél Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
1: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
2: Tehát azt mondta, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
1: Hát, szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
2: Akkor ön, igen. Hát végül azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az ő napja, igen, kell, hogy legyen, nem?
0: A férfiak akarják.
2: Meg az, ugye? Úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg... Nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
1: Egy kis dezodoroszk mehetsz is.
2: Tessék?
1: Fölkapsz valamit, egy kis dezodoroszk kész is.
2: Igen, pestiközön a hónoraját, fölveszem valamit is.
0: Érettségi öltön, jó,
2: még mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
0: Az legendás volt. Igen. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
2: Na, ez egy jó kérdés.
0: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként... hogy oda van hívő, hogy nem kérünk semmi. Na de valamit csak viszel.
1: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma, ezt nem hiszed. Mit vesz? Ezeknek mit veszünk? Mit veszünk?
0: De mit veszel?
2: Ott ez vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész esküvő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
0: Na?
2: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
0: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
2: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
0: Biztos örülne.
2: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
0: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
2: De foci relikviát, de nem mindenki azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
0: Nem tudom, és akkor egy pelém ezt kap, annak csak örül.
2: Igen, azt mondja, hogy ajándék világbajnokú trófea máshol. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
0: sikerült,
2: neked.
0: Tessék.
2: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
1: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
0: babetát. Igen, ez most már állat, de, mindig bevált. Köszönöm.
1: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
2: Érted? De ez a herendez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott a
1: formát. Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ha nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
0: Kell lennie.
1: Ez így van. Tehát az, ne add már lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
2: Hogy egy ilyen herendi dolog. Aha.
1: Aha, nem, de egy herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az így.
2: Az jól néz, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
1: Nem biztos, hogy oda kocsantanád a biciklitárolónak, de amúgy igen.
2: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott,

0: Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
1: Rodrigo?
0: Vannak.
1: Rodrigo?
0: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
1: Rodrigo mit hozott ebben a házasságban?
0: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Faliseikóra, azt tudti le. Egyébként az nem rossz geg, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany faliseikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
1: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
0: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
1: Nem. Hát valami, amit tudod így...
0: Ja, ami fényezi neki. Még magát igen, egy igen, kicsit. Aha.
1: Én lefestetném őt az abban az állapotában, akkor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
0: Igen, milyen fogai voltak.
2: Van már egy szobor róla.
1: Igen,
2: tudod,
1: igen azt a szobrot azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
0: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosógép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar eskövérnék kaparósors, és szintén nem mész mellé, igen. Mivel azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan mindened, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem.
0: Sutyó vagy?
3: Nem. Nagy ölelés.
0: Ide, kibújjunk ide. Igen, na ki jön ide. Egy óriási ölelés.
1: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
0: Amit tudod, te szavalsz el.
1: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, ha túl vagytok az első fogáson, te meg...
0: Na most az én ajándékom jön.
1: Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszedet, amikor olyan a vége a versnek, mintha valami perverz dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányi tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de meg van ez.
0: Igen, jaj,
1: megmutatja
0: nagyon rossz.
1: Az arankának a pitában voltak. Tudod, ez megvannak
0: a ezek. A rím kellemetlen.
1: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt meg, hivatalosan meghúzom a vonat, ez a legalja.
0: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, és akkor igen. Vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan, ők kötnek?
2: Biztos.
0: Biztos van, nem?
1: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
0: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
0: Már valószínűleg megkötik, igen. Mög kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
1: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, ilyen motivációs.
0: Hogy?
1: Tehát például, hogyha szülsz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szülsz egy fiút és egy lent, akkor erre
0: ne
1: és erre.
0: Csináld.
1: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
0: benne voltak a pontok.
1: És kellett szülnie két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mert elkerít tele van lóvéval.
1: Hát jó, de nem.
2: Ja,
1: jó,
2: de annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
0: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
1: De ugye nem egy
2: kisebb tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
0: Igen, 5000 dollár, igen. A blokk tisztítás 3000 dollár.
1: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
0: Megfotozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
1: A gurtnikat visszarakja a helyére.
0: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de az
1: így van, hát így van, hát racionális meg kell
2: maradni. Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
1: Hát így van, így van.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: látok mögött. Minden nap este 8-tól a Diszkóség, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
9: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
10: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
9: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
11: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
12: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
13: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.

0: reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Állatvédő szervezetek pályázhatnak támogatásra. Ma is folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Állatorvosi számlák kifizetésére kaphatnak 1,5 millió forint, vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Az igényléseket péntektől 21 napon át várja, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A rendelkezésre álló keretösszeg 90 millió forint, a pályázati feltételekről az alapítvány elérhetőségein lehet tájékozódni. Jövő héten is dolgoznak a NAV baranyai munkatársai. Még a hosszú hétvége előtt kedden ellátogatnak Sásdra, ahol a Rákóczi úti üzletekben várhatóak ellenőrzések. Emellett a vármegye egész területén a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket ellenőrzik majd. A számla és nyugtaadás mellett a pénztárgépek megfelelő üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják. A következő napokban tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként akár már a magas szintet is elérheti a koncentráció. Erre a Nemzeti Népegészségügyi Központ hívta fel a figyelmet a honlapján. Az allergiásoknál ezekben a napokban már erősödhetnek a tünetek. Azok megelőzése és enyhítése érdekében minél előbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék orvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Újabb légiós érkezését jelentette be az NK Universitas Pécs. A csapata honlapján azt közölte, az amerikai Hayden Franson csatlakozott az együtteshez. A 25 éves játékos eddig az amerikai egyetemi bajnokságban szerepelt, ez lesz az első európai szezonja. A férfi kosárlabda csapat az NB1-re készül, a bajnoki rajtig még 1,5 hónap van hátra. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tartanak még az aszfaltozási munkák az M6-os autópályán, a Baranyai megye határ közelében, a Pécs felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. Dolgoznak a Mohácsi Dunahíd építésén, emiatt Mohácson az ipartelep egyik útja az Inkubátorház és a Budapesti Országút között, mind a két irányból zsákutcává vált. Csomópontot építenek a 6-os számú főúton Hird térségében, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is derült napos idő várható, délutántól egy-két helyen gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem várható térségünkben. A szél napközben déliesre fordul, és sokfelé megélénkül majd. A legmelegebb órákban 34 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Mi van ezzel a Trump-a? Hallottátok, hogy mi történt?
5: Óriási a sztori.
4: Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
5: Baráti megbeszélés.
4: Baráti megbeszélés volt, aztán ott annan Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. És ez a fenyegetés, tudom, hogy hogyan zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
5: Igen, kit hívsz föl, ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
4: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
6: Ez infokukac,
5: fenyegetéskukac.
4: Citronmail.com.
6: Igen.
4: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkosszolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négy hajtóműves.
6: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
4: Így, ez igen, ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
5: Tehát a család se tudta?
4: Senki nem tudta állítólag. És
6: ez milyen fenyegetés akkor?
4: De nem a fenyegetés, hogy tudtak, hanem lehoztak.
5: Most sem merték elmondani senkinek.
4: Úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
6: Megérdemelted. Annyira megérdemelted.
4: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről, de nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
6: Kiszivattyúzták.
4: Nem rossz szedet.
5: Csőposta.
4: Hova teszed Trumpot?
5: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
4: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztő, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni
6: a
4: gépről?
6: A szivattyús kocsi, ami kiszívja a tartalmát a kocsinak az aján.
4: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
6: Büfékocsi?
4: Jó nyomon vagy.
6: Öcsém. A büfékocsi hozták? Abban, amiben vannak?
4: Büfékocsi, hát az nem tessék hívják. Persze, büfékocsi. Nógrádi Ropival meg így, Balaton szelettel. Ja. Büfékocsi. Mi az a büfékocsi?
5: Borsoli sör, meg ilyenek.
6: Abban voltak mézes puszedlik. Oda berakták harmadik.
5: Ételszállító kocsiba.
4: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. Ez megvan,
6: de
4: ez a jelenet.
6: Úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett talán guggolnia, abba begugol, és letolták a izéről.
4: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
6: Ez Leslie Nielsen filmekben?
4: Figyelj, ez egyértelmű nagy durranás. Itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban.
6: Na ki az, hogy fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
4: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
5: Integet.
4: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
5: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
4: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tud fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
5: fekszik a Trump. Bebújni?
4: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
5: De a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakilni van felszállás közben?
4: De nem is az, de család... Több rosszasat elnök úr, több rosszasat.
6: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt? Ez
5: és ott megy el, ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
4: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadserege.
5: Igen, hát erre van esély. Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
6: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta? Meg
4: ez egész nagyon fura.
6: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen.
4: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
6: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
5: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
4: Hogy kiszedtük az elnököt.
5: Igen, hogy nincs rajta az
4: elnök. Jó, csak ez utólag jelent meg.
5: Akkor nem jó.
4: Tehát az nem jó. Ide valaki ezért, ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? De az egy ilyen sikeres ez a hadművelet, akkor utána ezt meg nem mondtad el?
5: Igen, mert
4: az egész sántit.
5: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
4: Igen.
5: Ugye, ami jön le.
6: Azzal fogják kezdeni?
4: Kirövök az ételszállítókat, igen.
6: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
4: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólott abba, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
6: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólás, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
4: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleségét. Azért ez így nagyon fura.
5: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön fér el.
6: Őt átvitték egy antáliai, ilyen all-inclusive étterembe addig. Hát, tudod,
4: igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító, ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
5: És például ez előre meg van szervezve?
4: Ja, ezek a jó kérdések.
5: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
4: Szerintem azt nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Ételszállító, kocsi, letakarjuk. Tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
6: azt
4: tegyük
6: mondják,
4: át máshova.
6: Majkát is így viszik Erdélybe.
4: Anya, hogy nagyon fura lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
6: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd a büfékocsiba feltolni.
4: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szokni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát, az iráni légierő, ha felszállt Törökországba, le tudja szedni az elforfánszolót.
6: Mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
4: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
6: Csak összevesztek az asszonyja.
4: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba?
6: Melania, nekem ebben ennyi volt! Ebben ennyi volt!
5: Én nem utazom veled hazáig.
6: Így van. Aztán átült.
4: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
6: Abdul, óvatosan.
4: Ha ezt most elrontod, Abdul, sárogunk, hogy...
6: Mustafa, figyelj ide, Mustafa! Erre gondolsz?
4: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi málakadt a kerék,
5: vagy
4: érted?
5: Vagy ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
4: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne, normálisan tolná. És néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenek tolja.
5: Bocsánat, elnök úr.
4: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
5: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
4: Igen, nehezebb, mint a reggeli.
6: Szóval, hogy... És olyan megbontottabb ennek kajákat?
5: Ja, biztos lehetsz benne, hogy belevet minden.
4: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit tejszíjabos orral.
5: És alszik.
4: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasán.
6: Az opposztumot.
4: Gesztenyepüré.
6: Emlékeztek arra az opposztumra, kezdett betörni cukrászdában. Na, én így képzelem az egészet, hogy... hogy minden pudingról le van nyalogat, mert tejszíjab, tudod?
4: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Ő már nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és azt mondják, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs ott a gegelése.
5: Most neki mire elmagyarázod?
4: Azért ezt tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
5: Hát nem az, nagy.
4: Azt a sorok között tolják.
5: Hát de ne, nem abba tették bele.
4: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
5: De abban nem fér el. Meg azért, na, a terem nem kicsi.
4: Elnézést, a parfümöt meg a sosmogyorót vegye ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
6: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
4: Két parfümöt meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Istenem. Nagyon szeretem ezt a hírt.
6: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagyma alatt van Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
4: Igen, szóval azt mondom, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnök, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és úgy ránéz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
6: A Duty Free
4: kocsiba, a parfümmel együtt, meg a izével, a sorsmogyoróval. Ott azért azt már nem tudod annyira.
6: Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel.
4: Igen.
6: És akkor utána meg...
4: Ül egy kocsiban gyáván.
6: Igen, most meg már nem akar hős lenni.
4: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
6: A vizerjáratával.
4: Most az irániak se hülyék. A vizere hozzák, igen. A Budapestre
5: hozzák. Átvitték egy másik reptérre.
4: Átment utána egy másik reptérre.
5: Reptérre átvitték, és akkor onnan már nem volt gyanús, hogy...
4: És egy sima Isztambul New Yorkba egy menetrendszerintére fölültették, az nem gyanús.
5: De várjál, és lehet, hogy oda is... Az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
4: Úgy vitték föl.
5: És egyszer csak az utazóközönség között kiszállt Donald Trump-a.
4: Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
6: És mozsás mellényével.
4: Igen. Mint Erika Elenyek az úszóerődben a tortából, itt kijött a trend.
1: És akkor egy rövid szünet. Anna J.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mohácsra érkezik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Ma is folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Mohácsra látogat a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A társulat augusztus 22-én a város főterén mutatja be Requiem Mohácsért című új nagyszabású színpadi műsorát. A Mohácsi csata 500. évfordulójára készülő ősbemutató a magyar történelem egyik nagy nemzeti tragédiájára hívja fel a figyelmet. Az előadás szabadon látogatható, a kezdési időpont szombat este 8:30. Állatorvosi számlák kifizetésére kaphatnak 1,5 millió forint, vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Az igényléseket péntektől 21 napon át várja a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A rendelkezésre álló keretösszeg 90 millió forint, a pályázati feltételekről az alapítvány elérhetőségein lehet tájékozódni. Gyérítik a szúnyogokat jövő héten Siklóson. A városban földi, kémiai módszerrel írtják majd a vérszívókat augusztus 17-én hétfőn az esti órákban. Ha az időjárás ezen a napon nem lesz alkalmas a munka elvégzésére, akkor kedden vagy szerdán pótolják azt be. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes, de a gyérítés idején ajánlott az ajtókat, ablakokat zárva tartani az érintett területen. A következő napokban tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként akár már a magas szintet is elérheti a koncentráció. Erre a Nemzeti Népegészségügyi Központ hívta fel a figyelmet a honlapján. Az allergiásoknál ezekben a napokban már erősödhetnek a tünetek. Azok megelőzése és enyhítése érdekében minél előbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék orvosuk segítségét a megfelelő terápiához. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tartanak még az aszfaltozási munkák az M6-os autópályán, a Baranyai megye határ közelében. A Pécs felé vezető oldalon sávlezárás érvényes. Dolgoznak a Mohácsi Dunahíd építésén, emiatt Mohácson az ipartelep egyik útja az Inkubátorház és a Budapesti Országút között, mind a két irányból zsákutcává vált. Csomópontot építenek a 6-os számú főúton Hird térségében, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is derült napos idő várható, délutántól egy-két helyen gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem várható térségünkben. A szél napközben déliesre fordul, és sokfelé megélénkül majd. A legmelegebb órákban 34 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
4: Szerda este a Facebookon egy bejegyzésre bukkantunk, a Betesda Gyermekkórház tette ezt közzé, ők azok az intézmény, ahová a súlyos égési, vagy többek között a súlyosan égési sérült gyerekeket országszerte viszik, és hát nekik van egy csomó ágyuk, ahol a kisbetegek fekszenek, várják a gyógyulást, jönnek a doktorok, és akkor segítenek, az ápolók is segítenek rajta, de a 200 ágyból van egy darab nagyon speciális ágy, ami, hát ha én jól tudom, akkor most már több mint 20 éve szolgálja a kis betegeket, mert nagyon félelmetes a dolog. Ez egy úgynevezett homokágy, ami abban segít, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk a háta égett meg, azok viszonylag fájdalommentesen tudjanak feküdni.
5: Igen, állítólag gyakorlatilag ez egy olyan ágy, egy olyan speciális ágy, ahol majdhogy nem lebeg a gyermek ezen az ágyon, tehát nincsen alátámasztás, nem dörzsöli, nem nyomja semmi se a bőrüket, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos szerkezet. És igen, ahogy mondtad, tehát, hogy nekem leesett az államokra.
4: Hát egyrészt már azon csodálkozom, hogy egy darab ilyen egy van. Darab érted? Van. Egy ekkora intézményben egy darab ilyen ágy van, és ez 24 éve szolgál.
5: Működött,
4: most bekrepált és javíthatatlanná vált, úgyhogy meglepő módon ők szeretnének egy új ilyen ágyat, abszolút el nem ítélhető. Én mondjuk legalább 10-et szeretnék, de hát nyilván az ember sok mindent szeretne, csak ha pénze nincs rá, akkor ezt nehéz megoldani.
5: Igen, és hát ugye kitették a Facebook oldalukra, hogy hát közösségi gyűjtésbe kezdenek, mert hogy az intézmény ezt most így nem tudja kigazdálkodni. Egyébként, ha Szóval bagatell összeg, de persze 30-valahány millió forint.
6: 36 millió talán, de ha valaki forint tud gyűjteni pénzt, az mi vagyunk.
4: Ebben jók vagyunk, ebben is jók vagyunk. Itt van velünk dr. Tamásné Besenóra, a Betesda Kórház főigazgató helyettese. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hello, jaj, jó, de jó, meg se kellett kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e Nóra, ezek szerint igen. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Tehát megdöbbenten olvastuk ezt a posztot, meg most már ezt elég sokan fölkapták és osztották. Mi ez pontosan, amire most gyűjtünk?
7: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testterületük be van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokájra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testterületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és most arra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mivel ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
5: Egy darab ilyen ágyatok van?
4: Volt.
7: Igen, itt kell, volt. Igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen kettő ágyat bír el a födém, tehát ez több mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez egy nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
4: Erre most pont szükség lenne? Tehát van olyan ellátott nálatok, akinek ezen kéne feküdni?
7: Ez így van, ide kerülnek erre az ágyra, például talán hallottátok a hírekből azok, akik a vonatra mászva magas feszültségű égés által 70-80%-os égett fiatalok, és náluk ez nélkülözhetetlen, és a közelmúltban is volt sajnos olyan eset, amikor nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
5: Hol tart most a gyűjtés? Ezt meg lehet kérdezni, hogy nagyjából mennyi hiányzik még?
7: Nagyon nagy élmény látni azt, hogy számíthatunk a társadalomra, számíthatunk rátok, hogy most veletek beszélhetünk erről a fontos ügyről, és az embereket érdekli azt, hogy tudjanak segíteni. Egyetlen éjszaka alatt, amikor kiraktuk ezt a posztot, azóta 1500 ember adományozott, és 16 millió forintnál tart már ez a gyűjtés, nagyon bizakodóak vagyunk.
6: Még egy 20-as kell, ha jól sejtem.
4: Körülbelül.
6: Van még, hogy másra szükségetek? Vagy mert ugye sokszor van az, hogy utólag derülnek ki dolgok, esetleg tudnátok-e még költeni
7: ilyenkor
6: valamire?
7: Azt szoktuk mondani, hogy ha kikerüljük az összeget, akár felüllőni, azért azt kell látni, hogy az országos égés központ, ami hát soha ne kerüljön rá sor, hogy bármelyikünknek a gyereke ott feküdjön, ezt szoktam mindenkinek kívánni, de olyan körülmények legyenek, ahol a 21. században a szakemberekhez megfelelő, mert nagyon jó szakembereink vannak, tudják gyógyítani, és ott a körülményeket szeretnénk, tehát hogy van mire költeni ott, és vannak olyan speciális eszközök, amelyek Magyarországon még nem elérhetőek, de már Európában használják, tehát ha véletlenül több jönne össze, akkor van olyan eszköz, amivel még jobbá tudnánk tenni a
4: végtelen a lista. Valószínűleg végtelen a lista.
6: Mennyire nehéz beszerezni egy ilyen ágyat amúgy? Tehát, ha most megrendelitek, akkor mennyi idő még elkészül, vagy honnan jön ez az ágy?
7: Mi ezt jeleztük már a gyártónak, hogy szeretnénk ezt mindenképp megoldani, tehát ő már készül ennek a megoldására, mert ezért ez nem egy olyan, hogy bemegyünk az IKEA-ba és megvesszük, hanem ez egy speciális, csak egy helyen kapható, vagy egy forgalmazó által kapható ágy, és ez már elindította ezt a folyamatot, hogy ne a várakozáson múljon majd a betegek ellátása.
4: Milyen jó fejek azért, hogy így bemondásra ezt megcsinálják ők is, ugye? Mert ez általában azért úgy szokott lenni egy ilyen tételnél, hogy oké, akkor indítjuk a beszerzést, meg a mit tenni, az ágykészítést, akármit csak tessenek utalni valamit.
7: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szükség, amelyre sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrás az nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak. és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos.
5: Azt hagyj kérdezem meg, hogy egyébként hozzáillik ezt? Tehát annyira azt gondolná az ember, hogy igen, van egy éves költségvetés a Betesdának, amiből gazdálkodhat, de amikor van egy ilyen rendkívüli helyzet, akkor nincsen az, hogy van egy vésztartalék, egy forrás, és nem is a Betesdának, hanem a megfelelő szerveknek, akihez oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, enélkül nem tudunk dolgozni. Tehát, hogy
7: az egészségügyi finanszírozás az nagyon bonyolult, és bár így lenne, azt kell tudnotok, hogy itt eszközök, úgy szoktuk mondani, amortizáció, tehát az elromló eszközökre forrás se kórház szinten, más kórházakban sem, és központilag is nagyon kevés áll rendelkezésre, tehát az ellátásért kapott finanszírozás az éppen, hogy körülbelül a béreket tudja finanszírozni, és ezért is szoktunk, hogyha van, nagyon lesz szükségünk, akkor a társadalom felé fordulni, mert a gyerekek gyógyítása az nem várhat arra, hogy a finanszírozás átalakításra kerüljön. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog történni, de nekünk addig is el kell látnunk, hogyha holnap beérkezik egy nagy éget, akkor a Betesdában ne kapja azt az ellátást, amelyet mindannyian szeretnénk a gyerekünknek.
4: Hát gyakorlatilag ezt a magyar közegészségügyben előforduló paciensek mindegyike tudja, szerintem. Amiről te beszéltél, már jöttek a felajánlások, hogy van például kamionos cég, aki szívesen ingyen elhozza, hogyha esetleg szállítani kell, és ismerjük a hallgatóinkat, ilyenkor hát mindig mindenki odáll egy ilyen csodálatos ügy mellé, meg mellétek, hol mi is ki fogjuk tenni akkor ilyen számlaszám, meg ilyesmi, de ugye akkor a Betesda Kórháznak az összes ilyen felületén ez megtalálható.
7: A Betesda Kórház honlapján, igen, és a Facebook oldalán, Instagram oldalán, azért is érdemes egy pillantást vetni rá, mert raktunk ki egy képet, amely az osztályon egy gyermekkel készült, természetesen a gyermek nem felismerhető, de hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy is

0: vonatra, és ne kerüljön el a helyzetbe, igen, hogy ezt az ágyat használnia kell.
1: Ezt nem is
0: szeretném hozzátenni.
1: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez az mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te föllállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
0: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az ágyban gyógyulnak utána, akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel, ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert áthúz az áram 25 000 volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is két ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. És ez nagyon fontos, hogy ezt, aki hallja ezt a rádiót, és titeket nagyon sokan hallanak, hogy ezt a tudást egyszerűen nem tudjuk elképzelni, nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúzza a magas feszültség, és életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
1: Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az apropó szomorú, de reméljük, hogy akkor pár nap múlva majd vidámabban tudunk erre már emlékezni, már abból a szempontból, hogy sikerül összeszedni rá a pénzt. Mi is megosztjuk a saját felületeinken, kirakjuk, de akkor amit most ebben a pillanatban mindenki megtalál, a Betesda Kórház, akár honlap, akár Facebook, mindenütt ez kint van, ugye?
0: Köszönjük szépen, igen, mindenütt kint van, és azt tudom mondani, hogy minden kicsi segítség óriási segítség, és köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul.
1: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük nagyon köszönjük a munkátokat.
2: Igen, így van. Így van.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük, szia.
0: Sziasztok.
1: Hát gyerekek, megszületett az elhatározás. Ennyi év után mondom, és hát megint neked köszönhetem egy kicsit, mert olyan jó volt, hogy voltunk kint a nyaralásunkon, és láttad, hogy a főnök intéz mindent, ugye, a Maldív-szigeteken.
3: Yes, sir. No, sir.
4: Thank you, sir.
1: Gyönyörű angolsággal tényleg tette, vette.
3: Egy szót nem hallottam a szájba kijönni, elmondanám neked.
4: Jó, azért, mert már részeg volt a repülőben.
3: Semmi. Én ennyit látom, néha oda biccentolok neked egy 10 dolláros, aztán adibál. Ez volt az angolja?
4: Okay, jó, 100 dollárosok voltak, 100 dollárosok voltak, hogy ne szólítsanak meg angolul.
3: 10 dunatok.
1: És el van intézve minden. Na, tehát, hogy ott ment, intézkedett, szervezte a merüléseket. Tényleg lepróbáltuk a ruhát, igaz, hogy utána lefújták az egészet.
3: Very deep in ocean.
1: Igen. És megszületett az elhatározásom, ennyi év után mondom, ezt én is akarom csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én
3: egy Englishman in New York
1: akarok
3: lenni?
1: Akarok ilyen szépen beszélni angolul, és itt szeretnék tanácsokat kérni, hogy egy 55 éves ember hogyan fog megtanulni. Letöltöttem a nyelvtanuló programot, gyerekek. Minden nap, minden estében.
4: A D betűs, a D-be, azt kimondhatjuk, ki lehet mondani.
1: Én már nem tudom, mit lehet.
4: Duolingo.
1: Duolingo,
4: bocsánat. Csak ezt tudom mondani.
1: De nagyon jó dolgok vannak benne. Hát tudok vele beszélgetni is. Érted? Lilivel különböző feladatokat ad.
4: Ezt tudom mondani. És hol tartasz? Good morning.
1: Ametisztligás vagyok.
3: Ametisztligás. Az a melegeki?
4: Igen. Az 50 pluszosba,
1: aki a legtöbb pontot szerzi, az bizony ametisztligás lesz, de nem nagyon érzem a fejlődést még saját magamban. Yes.
4: Az első kérdés az volt, vegyük-e nagyobbra a betűméretet, Ferenc, vagy látod? Átszerkesszük az applikációt, ekkora betűmérete, esetleg nem látod, de ha igen, miért nem?
1: Plusz 5000 forintért kérje a nagyító lehetőséget, mert szedik ki a pénzt, tehát minél komolyabban akarod csinálni, annál nagyobbat kell vele durrantani, annál nagyobb a pénz, és akkor jönnek, érted, a kérdések, tudod, behelyettesíted, van szópárosító.
3: Miért akar ön Amerikába jönni?
4: Igen.
3: 30 másodpercet van válaszolni.
4: Ne, hiszen az országot akar elhagyni? Tudja, hogy megfigyeljük? Tudja, hogy Pegazus van a telefonján?
1: Hova, Ferenc, ebben a korban? Szóval, hogy az a kérdésem a hallgatókhoz, hogy van ember köztetek, aki ezzel megtanult angolul?
4: 55 évesen?
1: Nem, most az mindegy, hogy
4: nem,
1: hány éves
4: vagy. Nem, hogy mindegy.
1: Hát már nehezebben fog.
4: Sorban már a szünteség.
3: Nem számít, hogy 55 éves.
4: Már csak, hogy mennyi idő van még hátra. Tehát úgy értem, hogy
3: van értelme megtanulni?
4: Hogy van értelme, mennyi van még előtted?
1: Hát most, ha egy év van, és azt úgy élem le, hogy angolul.
4: Hogy perfekt angol vagy.
1: Hát azért az jó, nem?
4: Én nem tudom, hogy ettől a Duolingotól valaki valami megtanult. De egyébként jó program.
3: Szerintem sokkal könnyebb megtanulni a Netflixről. Tehát azt, hogy mindent átállítasz angolra, és angolul, angol szöv, angol aláírat, tehát felirattal nézed
1: az
3: angol.
1: Nem értek egy szót se.
3: Hát de alá felirattozzák. Először nézd magyar feliratta, hogy miközben angolul hallgat, és aztán meg...

0: akkor már érzed magadban magabiztosságot.
1: De én nem tudok egyszerre hallgatni, meg olvasni is.
0: Mert mi vagy, te nő?
1: Hát nem, a nők tudnak.
0: De fordítva, én vagyok a nő. Mindig elfelejtem.
1: Ti tudtok egyfele, vagy egyszerre többfelé figyelni.
0: Ja, igen, mi tudunk. Igen,
2: szerintem sokkal jobb, ha elfogadod magad így.
1: De nem szabad. Hát ez a,
0: vagy tanulj meg egy olyan nyelvet, hogy nem lehet számon kérni rajta.
2: Így van, tanulj, mert mondasz, hogy tudsz finnül. Tudsz finnül, és akkor mondasz, mondasz amit finnül, és soha senki nem tudja leellenőrizni, hogy tudsz-e.
0: Szerintem meg tudod tanulni.
1: A Dajstam is dolingózott sokáig.
2: Álltok vállalkor repetálásra, Tomi. Most Áldog azt vállalta, hogy...
0: De az nagyon erős érrendszer kell. Ezt elvállalt. Nem akarom fel, hogy ilyen helyekre járj.
2: Igen. Figyelj, rendben tart, karban tart, szerintem.
0: De mondatokat is csinál, vagy csak szavakat?
1: Mondatokat is, mindent.
0: És beszélj le. Ja, én azt találtam most egy csomóan, hogy AI-jal tanulnak angolul, mert hogyha van, tehát van ilyen angoltanulós AI, aki ugye alkalmazkodik, korrigál téged, és ugye nem tudsz hozzá máshoz szólni, csak angolul.
2: Ez így van. A ChatGPT-t vagy különböző ilyen AI programot használsz, szerintem jobban jársz egyébként. De azt mondják, hogy hallgassám fel, inkább erőltesd az oroszt.
1: Most az a.
2: Most szerintem az a nagyobbat mennél. Sokkal egyrészt föléleszted az orosz tudásodat, kettő, hogy emlékszel még egy csomó mindenre. Érted? Az angolt nagyon előről kell kezdeni. Az nagyon előről indul. Nem tudom, így ebben a formában az kevés lesz. De tök jó.
0: Szerintem legyen az, hogy mérjük fel a jelenlegi tudásodat.
1: Oh, yes.
0: Jó, oké. Okay.
1: No.
0: De a szituációs gyakorlattal kezdünk felig.
1: Jó, figyelek. Na, jó, okay.
0: Bankokban vagy egy sikátorban.
2: Igen, ott van egy
1: belőle egy... is már nekem jó.
0: Egyszer igen. Csak egy apró termeti, de nagyon vehemes asszony rátszalad.
2: Egy ladyboy.
0: és megkérdezi tőled, hogy where are you come from? Mit válaszolsz?
1: Az, hogy come hozzá itt, gyere csak ide hozzá, baby.
2: Come.
1: Lány vagy fiú? Ezt kérdezem.
0: Jó, de most in English, please. Same in English. Jó.
1: Are you woman?
0: Women.
1: Or, ez jó?
0: Ennyi, are you women?
1: Or men.
0: Or men.
1: Jó vagyok?
2: Boom finish.
0: Igen, és akkor ő ezt mondja, hogy no more questions.
2: No more
0: questions. Just come.
1: Igen, ezt értettem.
2: Happy.
1: Megyek vele.
2: Boom, happy.
1: Megyek vele, és
2: boom.
1: Nekem jó lesz.
0: Jó, következő szituáció. Első sötét sikátorban, hogy Máté szakám.
2: Már fekszel a földön. Fölét hajol Józsi.
0: Artériából vérzel.
1: Ott szerintem nincs angol.
2: Combot szúrtak a pénztársadért. Már kiraboltak.
1: Igen, vigyétek az órámat is.
2: Vagy csatolják le az órádat éppen. Combon szúrtak, belső vérzésed van.
1: Van még készpénz a kocsiban, gyertek velem.
0: Jó, same in English.
1: Minek? Hát úgyse értik.
0: I got my cash in my car. Tessék, ismételd utána.
2: Come on, please, come on.
0: You my man.
2: Élni akarok.
0: Do not stab me again, please. No stabbing this
2: hagyjon, time. Hagyjon élni. De ez egyébként jó, hogy csinálod.
1: Látod? Karban tartja az agyat.
2: Karban kell tartani a szürke állományt.
1: Nem tanulsz meg már új szavakat, az a baj. Vagy legalábbis rohadt
0: nehezen. Dehogy nem. Hát de magyarokat próbálj meg. Lehetnél egy nagyon választékos magyar úriember. Miért nem azzal foglalkozol?
1: Magyar úriember?
0: Igen, igen.
1: Tehát, hogy magyarul beszéljek végre
0: igen,
1: jól?
0: Hogy magasabb szinteken lehetne mondjuk magyarul beszélni. Kicsit elővedd a régi szavajárásokat. Tudod, hogy választékosan... Micsoda dicső idők.
2: Micsoda.
1: És ezzel mit kezdek?
0: Hát nem tudom,
1: de
0: hogy...
1: ez hol lesz jó nekem?
0: Műsorban például ki tudnánk utálni téged. Vagy ilyesmi.
1: Már csinálod.
0: De azt már csinálod, nem tudom, valami.
1: Két éve csinálod, és még nem
0: sikerül.
1: Nem
0: igaz, nem igaz. Ez a szeretett nyelven.
1: Hogy érted angol, tehát hogy az a világnyelv, bárhova tudsz vele menni.
0: Rákai Filip vett rá erre?
2: Ki indított el ezen?
0: Melyik polgári körhez csatlakoztál?
1: Na, szóval hogy a tanácsokat írjátok, az a lényeg, aki ilyen korba kezdett el a hallgatók között, hogy én tudjak szemezgetni. Jó, még teszek rá egy lapáttal jövőre.
2: Jó, juss el valameddig, csinálj végig egy 100 napos programot, egy 30 napos programot, és akkor utána megnézzük, hogy hova jutottál.
1: 20
2: és közben beszélgess sokat valamelyik AI-jal, mert az jó, kocsiba berakod, kijavít, beszélsz vele, abszolút.
1: Fog egy géppel, ja, de most is azt csinálom.
2: Hát most is egy géppel beszélgetsz, tehát az AI az nem vet a szemedre semmit, nem gyalázd meg, ha valami olyat mondasz, finoman kijavítja, kedves, úgyhogy nincs ezzel baj.
0: Excuse me, sir. You are doing it wrong.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és ez nem is fog változni délután 3-ig. Az elérhetőségünk sem változott, 0623-111-111. A folytatásban pedig olyan sztárokat hozok, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt fesztiváloztunk. Switch Disco, Sam Felt, a Sleep Tonight-on egyébként Rehab is dolgozott. Ezt azon már is...

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Közlekedési információk már is. A Rádió 1-en Tivadar elküldte a legaktuálisabb információkat az M3-as autópályáról, arról a szakaszról, ahol a tragikus buszbaleset történt az éjszaka, hogy a sztráda Vásárosnamény felé vezető oldaláról van szó. Feloldották a pályazárat a 139-es jelű mezőkeresztes csomópontban, és meg is indult a forgalom, de a leállósában még mindig zajlik a helyszínelés. Illetve Marcitól is kaptam egy közlekedési hírt, a 71-es főúton Balatonvilágosnál, az M7-es autópálya csomópontjánál történt egy baleset sajnos, úgyhogy ami aktuális az az, hogy a félútpályát lezárták a 3-as kilométernél. Tehát még egyszer, 71-es főút Balatonvilágosnál, az M7-es csomópontjánál történt egy baleset. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620 3111 111, mindenki vigyázzon magára és másokra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió ez csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Blondie, a magyar származású, egyébként kanadai DJ szupersztár, aki jövő szombaton Breaking ellátogat hozzánk ide, a Rádió egy budapesti stúdiójában, és szombat este 6 órától élőben fog mixelni, már nagyon várjuk.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a slágerlistákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikmak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál délután 3-ig Kismárti, és a legmenőbb Rádió 1-es előadók felsorakoztak a következő órára is. Egy olyan DJ producerrel indítunk, aki jövő héten jön a Strandfesztiválra Zamárdiba. Purple Disco Machine. Még szép, hogy kint lesz a Rádió 1 stage is, mutatom a részleteket.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi C

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu.
9: Úgyis te!
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők, márka népszerűsítők közössége idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honeybeast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában többek közt Lady Gaga, Tate McRae, David Guetta, micsoda prémium banda, kérem szépen. Még egy nap kánikula, aztán jön a hideg front, ezt gyorsan megnéztem, mérséklődni fog a meleg holnaptól, ez biztos. A hőkupolának búcsút inthetünk, hál' Istennek. Szóval ma még strandidő, használjuk is ki, mert hát ezen kívül két hétvége van még a vakációból. Hozom már is szigalát!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy üzenet Beától. Hello Márti, apukám és a szerelmem jelenleg erőbedobással, teljes erőbedobással a fürdőszobánkat hideg burkolják. Egy kis zenei támogatás biztos jól esne nekik, hogy még jobban menjen a munka. Hát akkor jön a Friends, hogy mint két jó barát ne vesztenek össze a munka közben. Ezt azom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, a természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt volt ebben az órában Lady Gaga, és most Justin Biebert hozom. Egy közös pont az életükben az, hogy mind a ketten balkezesek, és egyébként a héten, augusztus 13-án volt a balkezesek világnapja. Erről a radio1.hu-n, a honlapunkon is lehet olvasni. Érdekesség, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, akik közül 70% férfi. Nem megszokás a balkezesség, hanem biológiai alapokon nyugvó, a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható jelenség. Tele van egyébként a művészvilág, meg a tudós világ balkezesekkel, például Leonardo da Vinci, aztán ott van Raffaello, Michelangelo, most nem a Trini csatteknőcökről beszélek természetesen, Mozart, Beethoven, Einstein, fú, nagyon illusztris álmatársaság, Paul McCartney, Ringo Starr, Eminem, ugye Lady Gagát mondtam, és kevéssé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Na most akkor egy másik balkezes szupersztár a folytatásban, aki villámgyorsan a Rubik kockát is képes kirakni, zseni a fickó, Justin Biebernek hívják.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy. Rádió Egy.
3: I have a dream that one day on the radio,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cimica

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal.
3: A vonat nem vár!
2: Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
1: Reklámot hallottál.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. augusztus 16-a déli 12 óra van. Ez a Hírtérvillány a Rádió 1-en.
2: Hírtérvillány. A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en. Ince Anna Máriától.
1: Mérföldkőhöz érkezett a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete. Augusztus 12-én ünnepélyes keretek között mutatták be a történeti pincerendszer átfogó korszerűsítését. Az esemény az egyházi és a tudományos világ évszázados összefonódása előtt tisztelgett. Az ünnepségen Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg a felújított pincét, és az idei évi szüreti munkákat, írja a Pécs Aktuál. A telephely a pécsi káptalan tulajdonában volt, úgynevezett Mária szőlő néven. A Mária szőlő főépületét a 19. század első felében emelték, ez alatt helyezkedik el a hatalmas pince. A Mária szőlőben lévő háromszor kétágú pince eredetileg dézsma pince volt, itt tárolták a káptalani uradalom borait. A pince fölé emelt épületet ma is, mint hajdanán, szőlő veszi körül. Ez a pince őrzi az emlékét annak, hogy a pécsi káptalan milyen meghatározó szerepet játszott a város gazdasági életében és építőművészetében. A valamikori püspökségi birtok és a 300 éves pincerendszer nem csak a pécsi és mecsekaljai borkultúra bölcsője, hanem a pécsi egyházmegye és a hazai tudományos szféra szoros, évszázadokra visszanyúló együttműködésének élő szimbóluma is. Az elmúlt időszakban végrehajtott beruházás során a történelmi pincerendszer modern burkolati és világítástechnikai korszerűsítésen esett át. Az új egyedi díszkivilágítás és a felújított felületek méltó módon emelik ki a pince építészeti és szellemi értékeit, miközben a legmagasabb szinten szolgálja ki a jelenkor borászati és kutatási feladatait. A szüreti áldás után mutatták be a püspökség egyedi, tradicionális palackba zárt borát. A mai püspökségi pincében fellelt közel 50 éves palackoknak a kutatóintézet prémium zenit fehérborával adtak új életet. Szeptember 13-án újra benépesül Bükköst központja. A település hagyományos búcsúja, idén is egésznapos programkavalkáddal várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. A templom téren a vallási események mellett gyermekprogramok, néptánc bemutatók, zenés fellépések, vidámparki elemek és esti koncertek gondoskodnak majd arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legkedvesebb kikapcsolódást. A búcsú délelőtt 9:30 ünnepi szentmisével kezdődik, majd délután egymást követik a kulturális programok. 14:30 a Hangabanda gyermekzenekar lép színpadra, amely a legkisebbeket szórakoztatja vidám dallamokkal és interaktív előadással. Őket 15:30 az Orchidea Nyugdíjas Egyesület követi, ezt követően 16:00 a Magura Néptánc Együttes folklór műsorát láthatja a közönség. A délután sztár fellépője délután 17:00 Bódi Csabi lesz, aki népszerű slágereivel érkezik majd Bükkösdre, 18:00 pedig Groove House koncert következik. A színpadi programok mellett egész nap számos családi és gyermekprogram is várja az érdeklődőket, Körhinta és Légvár üzemel majd a helyszínen, emellett felfújt ügyességi játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. A bükkösdi búcsút a Bükköst községi önkormányzat szervezi. A program megvalósítását támogatók is segítik. A szervezők mindenkit várnak a templomtérre szeptember 13-án, ahol a hagyományok, a közösségi élmények és a szórakozás egyaránt főszerepet kapnak. Ünnepi megemlékezést tartanak augusztus 20-án Siklóson, ahol az államalapítás és Szent István király előtt tisztelegnek. A városi ünnepség csütörtökön délelőtt 9:30 kezdődik a Vajda János téren a Millenniumi emlékműnél. Ünnepi beszédet Régl Gábor, a város polgármestere mond majd. A megemlékezésen közreműködik a Rókavár Egyesület, a Siklósi Ifjúsági Fúvós Zenekar és a Tenkes Huszárbandérium Hagyományőrző Egyesület. Az ünnepség részeként sor kerül az új kenyér megáldására is. Visszavonták a Harkány területére korábban elrendelt elsőfokú vízkorlátozást. Erről az új harkányi hírek számolt be. Az elsőfokú vízkorlátozást augusztus 3-ától vezették be. A tartós hőség, a kedvezőtlen hidrometeorológiai helyzet és az ivóvíz ellátás biztonságának megőrzése érdekében. A korlátozás idején vezetékes ivóvízzel tilos volt többek között kerteket és parkokat locsolni, utakat tisztítani, gépjárműveket mosni, medencét tölteni, valamint öntöző berendezéseket és szökőkutakat üzemeltetni. Az önkormányzat emiatt a városi szökőkutak, csobogók és öntözőrendszerek működését is szüneteltette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik kiemelt feladata a hamis és illegális termékek kiszűrése a piacról. A pénzügyőrök ezért rendszeresen ellenőriznek közterületeken, piacokon, valamint különböző telephelyeken és raktárakban. A NAV bevetési igazgatóságának járőrei egy ilyen ellenőrzés során egy nyitott raktárra figyeltek fel. A helységben zsúfolásig sorakoztak egymás hegyén hátán a kartondobozok, melyeket az áru tulajdonosa éppen rendezgetett. A nagy mennyiségű árura tekintettel a járőrök úgy döntöttek, közelebbről is szemügyre veszik, hogy mit rejtenek a dobozok. A megérzés jó volt, a raktárt az áru tulajdonosának jelenlétében kezdték átvizsgálni. A csomagok felnyitásakor pedig kiderült, hogy nem egyszerű sportcipő szállítmányról van szó. A lábbelik formája és kialakítása, valamint silány minősége alapján felmerült a gyanú, hogy Skechers hamisítványokról lehet szó, melyet a védjegy jogosulti képviselője is megerősített. A raktárból összesen közel 2500 pár hamis cipő került elő. A pénzügyőrök a hamisítványokat lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. Az előzetes számítások szerint a hamisítványok több mint 36 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A hamis termékeket nem csak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi vagy minőségi kockázatot is jelentenek. A hamisított ruházati termékek, lábbelik vagy illatszerek esetében előfordulhat, hogy olyan vegyi anyagok kerülnek az emberi szervezettel közvetlen kapcsolatba, amelyek az egészségre is ártalmasak lehetnek. Emellett a hamisítványok súlyosan sértik az érintett védjegy tulajdonosok jogait, a márkák hírnevét, minőségük pedig gyakran jóval gyengébb az eredetinél. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

0: Kellemes hétvégét, ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol a Daily Mix zenei lista után válogatunk a baranyai programajánlatokból, aztán kezdődik nem sokára a Villányi Mozaik magazin műsor, az élen viszont Bibi Rexa és a Faithless közöse szól, a stúdióban Molnár Kristóf a 100,9-en Villány.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Augusztus 21-én Azaria a Káptalan kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők, márka népszerűsítők közössége idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Yamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9
1: Rádió.

0: Hírek a Vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét, kellemes napot, ma 2026. augusztus 16-a vasárnap van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik, a mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden... Ha már közeleg augusztus 20-a, akkor kiemelnénk a villany mellett található Siklósi Vár programját, hiszen egy látványos lovas produkcióval készülnek. A helyi hagyományőrző egyesület és a Puskás Lovastanya Színháza várja majd a közönséget, hogy mire is számíthat majd az érdeklődő, nem sokára a Rádió 1-en. Beszélgetünk a gombákról, egy gomba szakellenőr lesz a vonalban, aki összegzi, hogy Baranyában mire kell leginkább figyelni. Ugyan most a hőségben kevesebbet találunk, de a következő időszakban ezek száma hamar megnő, és bizony sokan szedik maguknak a gombát, Baranyában, Pécsen ellenőrzik, ezért villányból is sokan utaznak emiatt a megyeszékhelyre. Egy gombaszak ellenőr lesz nem sokára a vonalban. És témánk lesz a közlekedés biztonság. Nyáron ebben a hőségben sokkal jobban kell figyelni. Sajnos idén is sok gyalogos baleset történt, erről is lesz szó a folytatásban. Ennyit előjáróban, kezdődik a Villányi Mozaik.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha már közeleg augusztus 20-a, akkor Siklóson nem csak az ünnepi programoké lesz a főszerep, hanem a lovak is figyelmet kapnak. A Villány szomszédságában található városban ismét látványos lovas produkcióval készülnek. A Siklósi Hagyományőrző Egyesület és a Puskás Lovastanya Színháza ezúttal is egy különleges előadással várja a közönséget. Hogyan is áll össze egy ilyen produkció? Mennyi gyakorlás és felkészülés van a látványos jelenetek mögött, és mire számíthatnak azok, akik ellátogatnak majd az előadásra? Ezekről beszélgetünk a következő percekben. A vonalban a Siklósi Hagyományőrző Egyesület elnöke Puskás Zoltánt halljuk.
1: Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a közelgő éjszakai műsorunkra készüljünk. Ez ugye jövő hét szombaton lesz majd, 22-én este 9-kor kezdünk, és most jelenleg minden csapattagnak, minden idegszála ekörül forog, mondhatjuk így is. Ez egy korábbi kezdeményezés 2018-ban készült a lovastanya, és a lovastanya elkészülésekor, meg már előtte is, az volt a célunk, hogy a lovasaink, akik járnak hozzánk, egy egyhetes felkészülési idő után meg tudják mutatni a szüleiknek azt, hogy mit is csináltak, és ebből lett egy kis előadás, ami évre, mivel a lovasok is fejlődtek, ezáltal a produkció is fejlődött, ez évre jobb lett. Technikailag is évre meg tudtuk támogatni a technikai fejlesztéseinkkel az előadást, és ez most arra már ott tart, hogy egy viszonylag komoly produkció tud létrejönni, pláne úgy, hogy az utóbbi 3 évben a énekesek is, akikkel együtt dolgozunk, ők itt beszálltak ebbe az előadásba.
0: Hányan lesznek így összesen?
1: Hát úgy nagyjából ilyen 15-20 fő legfeljebb, akik így ebbe aktiválisznek, de benne van mindenki, a segítők is, akik csak azért vannak ott, hogy feladjanak, levegyenek, a hangtechnikus, mert ugye az is kell hozzá, meg mindenki így együtt.
0: Van egy tematika, amit most 22-én bemutatnak?
1: Igen, minden évben, főleg az utóbbi 3-4 évvel előtt is volt már mindig tematika, de ez most már azért egyre jobban kirajzódik, hogy mi a témája, úgymond, és konkrét témához kötjük az estének a lefolyását. Ez a megelőző években volt ugye a 70-es évek Magyarországa, tehát a Made in Hungária, tavaly ugye a behanguló bár volt a téma, és hogy egy karaoke bárt próbáltunk megjelenteni. Az idei évben pedig egy vándorcirkusz lett, és egy vándorcirkusz azt mutatja be az előadás, hogy hogyan áll össze egy vándorcirkusz. Nyilván karikatúra, tehát valamilyen szinten humor is van benne, egy könnyedebb dolgot akarnak végrehajtani, és emellett természetesen lesznek dalok és lovas műsorszámok is.
0: Gondolom, hogy nem könnyű lovakkal összehozni egy ilyen előadást, pláne hogy fiatalokkal dolgoznak közösen.
1: Nehéz munka, mert a ló ugye ösztönösen menekülő állat, tehát magyarul nagyjából mindentől fél, ami nem ő, és néha magától is, a tükörbe látja önmagát. Tehát a lóval azért nem egyszerű dolgozni. Nyilván, hogyha az ember tud dolgozni, megfelelőképpen és van rá ideje, akkor ezeket tudja elsúlyozni. Sajnos azt kell mondjam, hogy nekünk erre mindig van lehetőségünk. És ugye a ló például nagyon meg tud ijedni, hogyha egy robotlámpa hírte oda világít elé, főleg, hogy úgy világít elé, hogy az egy kör, tehát hogy egy minta van előtte, akkor nagyon meg tud ijedni a ló, és ebből tud balesetben, tehát azért figyelni kell erre, hogy ez ne lehessen probléma. A hanghatásoknál is, tehát például amikor a mélynyomók így berezonálnak, azért az is tud a lovaknak ijegységet okozni, de igyekszünk úgy csinálni, hogy nyilván lovas szakemberként figyeljük azt is, hogy a ló, hogyha megijed, akkor tudjuk azt, hogy hogyan lehet ennek az élét úgymond elvenni, meg igyekszünk úgy csinálni az előadás minden szegmensét, hogy ne lehessen baleset, tehát ez az első. Egyébként visszatérve a másik kérdésre, hát átlagban most ilyen a lovasaink ilyen 16-18 évesek, akik nálunk vannak, és azért már elég szépen meg tudják ezeket a feladatokat ugrani, még akkor is, hogyha a lóval adott esetben baj van, és nem annyira könnyen kezelhető vagy együttműködő.
0: Számít, hogy milyen lovakkal dolgoznak?
1: Hát, hogy milyen fajtájú, nyilván valamennyire számít, mert azért egy agyonteli vérezett ló, ami egy kicsi pörgősebb, az azért sokkal jobban hajlamos lehet arra, hogy megijedjen. Nyilván itt is bejátszik az, hogyha egy lóval többet dolgoznak, és normálisan van vele folyamatosan dolgozva, akkor azért kisebb az esély annak, hogy bármilyen probléma van vele, de azért azt kimondhatjuk, hogy egy olyan ló, ami vérvérséket szempontjából kicsit melegebb, hevesebb vérvérséket, az azért hamarabb megijedhet, mindegy nyugodtabb vérvérséket ló, nekünk többnyire, sőt, szinte csak magyar lovaink vannak, és azon belül is egyszerű félvérlovak, tehát semmi fajtiszta nincs köztük. Ez egyébként ilyen tekintetben sokszor előnyített a fajtiszta ló, sokszor azt kell mondjam, hogy nem is a bemutató szempontjából, hanem egy lovagás szempontjából, meg a tartás szempontjából sokszor talán kényesebb, és nehezebb bele. Nyilván erről megosztalak a véleményeket, egyébként biztos nem így gondolják, de nekem ez a tapasztalatom.
0: Értem. Hol lesz az előadás?
1: Az előadás az a Puskás lovastanyán lesz, hogyha az ember halad Csiklóson, akkor ki lesz táblázva, meg a Puskás lovastanya Facebook oldalában, az esemény Facebook oldalán is be lesz rajzolva, hogy pontosan hol kell lejönni, hogy nehogy valaki eltévedjen, meg mondom, ki is táblázzuk ott az elágalásban, hogy mindenki tudja, hogy merre kell menni, tehát ez a lovastanya. Igazából a Siklósvár tövében van, hogyha a lovastanyára valaki lejön, akkor tökéletesen látja a gyönyörűen kivilágított Siklósvárat.
0: Mit kell tudni a nézőnek? Merre kell menni? Mikor kezdődik?
1: Az előadáshoz én azt javaslom, hogy ha valaki nézőként jön, mert hogy lesz kihelyezve a lelátó, nagyjából ilyen 300-400 főnek legfeljebb, lesz kihelyezve a lelátó. Ahhoz, hogy valaki ülhelye is legyen és érdemes lejönni, én azt mondom, hogy a legkésőbb 8:45, de az már talán késői. A parkolás is megoldott, tehát van ott egy kaszáló, amit a kaszáló használói megengedték, hogy parkoljanak rajta az autók, tehát teszünk egy kaszáló, amit lehet majd parkolni, és nehet kis, hogy nehet ilyenkor érdemes odaérni, ahhoz, hogy biztos, hogy legyen ülőhely. Amit nagyon fontos tudni, hogy ez egy amatőr társulat, tehát nyilván az ember elmegy egy előadást, és nem tudja, hogy azt az előadást éppen egy neves színház tervezi, hatalmas vagy viszonylag nagyobb költségvetéssel, vagy egy ilyen amatőr társulat, mint mi. Tehát mi mindent, amit csinálunk, azt nagyjából úgy csináljuk, ahogy az a nemzeti ünnepekre is vonatkozik, hogy nagyon-nagyon minimál költségvetésből oldjuk meg, tényleg olyan költségvetésből, hogy máshol ebből a költségvetés, ez a költségvetés körülbelül a színpadtechnikára megy el, vagy még arra se elég. Itt most ez még árnyaltak, tehát gyakorlatilag mindenki, aki odajön, az ingyen jön oda, azért, hogy valami nagyot csináljon, hogy valami olyat csináljon, amivel olyat alkot, ami egyedi és ami egyedivé teszi a környéket, és persze a lovastanyát is, tehát ez az elsődleges cél. És ezáltal nyilván az emberben lehet, hogy van hiányérzet, vagy lesz hiányérzet, de mi mindig igyekszünk megugrani azt a lécet, hogy ez ne legyen így, és független attól, hogy a dolog nagyon-nagyon alacsony költségvetéssel megy, és amatőr produkció, ettől függetlenül maguk a hangok, tehát az igényesség az mögötte van, nyilván a technikai háttér, a szűk nagy keresztmetszet, hogy habár rengeteg lámpánk van már, meg hangeszközünk, meg hangpang, meg stb., de azért ez nem egy profi produkció, és ennek tényleg kell megtekinteni az estét, de eddig még mindig egyébként pozitív visszacsatolásokat kaptunk. Aminek az első, egyik legfontosabb megnyilvánulása, vagy az egyik legfontosabb miértje talán az, hogy itt a helyiek, nyilván most már jönnek Pécsi is, mert sokkal jönnek megnézni az előadást, tehát tavaly is volt pont egy vagy két pécsi család, aki direkt az jöttek le, mert látták korábban is, de ami a legfontosabb receptje ennek az, hogy helyiek énekelnek helyinek, tehát hogy az az óvónő, aki ma még itt dolgozik, vagy szeptember 1-től már a gyerekekre vigyáz az óvodába, az 22-én itt fog lenni énekelni, és utána kimegy az utcára, és ugyanúgy találkozik az emberekkel, vagy adott esetben az az informatikus, vagy az a lovas szakember, vagy bárki, vagy az a diák. Tehát ez az egészen karakterje, amitől egyedivé teszi itt helyben, és a Siklóst és a kis mikrokörnyezetünket így bearanyozza, hogy jó, láttalak, milyen jó voltál, és társai.
0: Mi lesz akkor ezek után? Hasonló előadásra számíthatunk még?
1: Hát, nagyon-nagyon szeretnénk, sajnos nagyon egyre nehezebb. Tehát egyre nehezebb, mert nehéz összehozni, ahogy maga is utalt rá az imént, amikor visszakérdezett. Nehéz ezt összehozni, mert a gyerekek, akik lovasok, már felnőttek, elkezdenek dolgozni, nyilván ez azért már megnehezíti, a próba folyamatot szintén megnehezíti, ráadásul itt van a nyár, ami önmagában is még megnehezíti ezt az egészet, mert mindenki elmegy nyaralni, ide-oda, amoda, tehát a próbákat egyébként nem egyszer összeszervezni. Nem tudom még, hogy mi lesz jövőre, tervezzük. Szeretnénk minden évben fejlődni, de most még korai lenne hamarkodott ígéreteket tenni, de minden évben össze tudjuk csinálni, hogy amikor már látjuk azt, hogy mi lesz a jövő évben, akkor legkésőbb december 31-én általában szilveszter éjjelén szoktuk a következő éjszakai előadásnak a legalább a kiírását kitenni a Facebookra, hogy lesz és hogy számíthatnak rá. Főleg azért, mert most már az utóbbi években tavaly például nagyjából ilyen 500-600 fő nézőnk volt. És ami még nagyon fontos, van egy becsületkassa, amit kihelyezünk, azért, hogyha bárki tetszett, és azt mondja, hogy szeretné támogatni ezt az amatőr kezdeményezést, akkor megteheti. Van egy becsületkasszánk, de nincs belépő, épp azért, mert nem akarjuk azt, hogy esetleg kellemetlenség legyen abból, hogy én más vártam, vagy többet vártam és társai, ezért ennek így elvesztük az élét. A tavaly évben hát nagyjából annyi összeg jött be, amivel nullásra vagy nem annyira mínuszosra jött ki az előadás, mert nyilván mondom, van a bekülési költségei, tehát például a hangtechnikus az hiába őt máshonnan kell hívnom, ő nem a csapat tagja, tehát ő eljön és neki van egy díja, amit ki kell fizetnünk, de minden mást úgy oldunk meg, hogy minél olcsóbb legyen, és minél lehet, hogy fizetően mondom, az igényességet azt megtartjuk.
0: Persze, persze. Hát lehet, hogy valaki most kap majd kedvet, hogy csatlakozzon, lesz erre lehetőség?
1: Lehet, természetesen, tehát mindig van lehetőség csatlakozni. A lovaglás az már kicsit bonyolultabb, mert ugye a lovasedzők, azok a lovastagán, azok mi vagyunk, és nagyon-nagyon kevés időnk van minden más miatt is, a nemzeti ünnepek miatt is, de minden más miatt is, mert van mellette mind a kettőnek kívül munkája. De hogyha valaki mondjuk színészként, művészként csatlakozna, várjuk szeretettel.
0: Mi lesz még később?
1: Amikor ez az előadás most lement, a következő fellépésünk az a Az Idősek Világban lesz, amit most már második éve csinál az Egyesületnek az énekes társulata. Ugye ez abban is különálló, vagy egyedülálló ez a társulat, meg ez a csapat, akik itt vagyunk, hogy az Egyesületben vannak lovasok, a lovasaink, akik 22-én majd ott lovagolnak, és ők lesznek a sztárok igazából, és az énekesek meg alá dolgoznak, hogy még szebb, még jobb legyen ez az egész. Viszont utána fordul a kocka, és aztán meg az lesz, hogy a lovasok, akik előtte lovagoltak, ott már lámpát raknak föl, hangtechnikát raknak föl, kábeleznek, és minden más csinálnak meg, ami szükséges. Tehát ez egy olyan együttműködő kis csapat, ahol mindenki tud minden szinte, és igyekszik minden megoldani. Tehát az Idősek Világban kiáll lesz a következő fellépésünk, és akkor utána jön az október 6-ai nemzeti ünnep, amire elkezdünk majd rögtön az éjszakai előadás után készülni. Aztán a Mikulás, és itt szépen sorjában majd kezdődik a jövő év, és az új tervek, és az új ötletek. Ugye nemzeti ünnep tekintetében nem is lenne lehetőség másra, mert március 15-ig az ugye minden pont ugyanakkor van. Nyilván vannak eltolások, hogy van, ahol délelőtt csinálják. Siklóson mondjuk a március 15-ét leszámítva a legtöbb nemzeti ünnep köszönhetően a mi működésünknek most már este van, ezért délelőtt adott esetben lenne lehetőség arra, hogy máshova is menjünk és mást is csináljunk, de ugye a technikánk viszont véges, a technikai állományunk is, azt nem tudnám megcsinálni, hogy innen lepakolunk és oda fölvisszük, mert az fizikai képtelenség, ahhoz azért kevesen vagyunk, de jó is ez így, tehát a nemzeti ünnepeket azt találva, hogy Siklóson elsősorban csináljuk, és később örülnének ki, hogyha lennének a koncertek és előadások tekintetében külsős megrendelések. Egyébként vannak erre irányuló kérések, tehát érdeklődtek már, hogy nem mennénk el ide vagy oda, mert láttak minket pont a januári újévi koncertünk kapcsán énekelni, meg előadást tartani. Van rá igyekezett, meg szeretnénk, de majd a jövő bízunk benne, hogy hozza.
0: Persze. Persze, és akkor még egy kérdés eszembe jutott, ha már éneklés, akkor milyen dalokból válogatnak?
1: Most az éjszakai előadásnál próbáltunk olyan dalokat találni, ami a cirkuszhoz kapcsolódhat, de hát mivel egy cirkusz, az lássuk be egy eléggé nagy merítő szák ilyen tekintetben, tehát sok minden beleférhet, gyakorlatilag minden vagy semmi, tehát ez annyira környed, épp ezért váltottuk egyébként ezt a témát, nyilván a cirkusz kötődik a lovakhoz is, de másfelől meg ugye énekügyileg is olyan bármit be lehet rakni, mert nincs megkötés, lesz benne komoly zene is, tehát lesz benne egészen komoly zene, nagyjából opera, lesz benne operett, de lesznek benne olyan popságerek is, amiket az emberek ismernek. Nyilván ez is egy fontos dolog volt, hogy olyan dolog legyenek, amiket az emberek ismernek, és adott esetben tudnak az énekessel együtt énekelni, persze a színpad másik oldalra a nézőtéren.
0: Első körben tehát jövő hétvégén, szombaton, augusztus 22-én lesz egy látványos produkció. Aki szereti a lovas hagyományokat, a történelmi hangulatot és a gyönyörű hangú énekeseket, annak mindenképpen ajánlom a Puskás Lovastonya Színháza és a Siklósi Hagyományőrző Egyesület műsorát, hogy a történelem ne csak a könyvekben és a múzeumokban elevenedjen meg, hanem Lóháton látványos jelenetekkel és rengeteg munkával a háttérben. Mi pedig egy kicsit betekintettünk a kulisszák mögé, hiszen vonalban volt Puskás Zoltán, a Siklósi Hagyományőrző Egyesület elnöke. Itt a Rádió Egyen.
2: Csak igazi mai slágerm.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ugyan marad a 30 fok feletti átlag hőmérséklet, ez nem igazán kedvez a gombáknak, de elszórva azért találunk párat, illetve hamarosan sokan indulnak emiatt az erdős területekre az őszi hónapokban, nem kell erre sem sokat várni. Ha szeretsz az erdőben kirándulni, és közben szívesen gyűjtesz egy kis gombát, akkor van egy nagyon fontos szabály, amit érdemes észben tartani, amit leszedsz, azt fogyasztás előtt mindig vizsgáltasd be. Egyes mérgező gombák ugyanis könnyen összetéveszthetők az ehető fajokkal, és egy rossz döntésnek akár súlyos következménye is lehet. Baranyában, Pécsen, a vásárcsarnokban van lehetőség gomba szakellenőri vizsgálatra. Hogy mire figyeljünk gombagyűjtés közben, és miért ennyire fontos a szakértői ellenőrzés, arról egy gomba szakellenőrrel beszélgetek. Kezdjük azzal, hogy mennyit lehet szedni, akár több kilót is hazavihet-e az ember. Virág Rihárd a vonalban, gomba szakellenőr.
1: Hát igazság szerint úgy van, hogy magáncélra egy nap egy fő maximálisan 2 kilót gyűjthet. Ezt fontos lenne talán mindenkinek megismernie ezt a szabályt, ugye, hogy ez így van, és lehet, hogy célszerű lenne ezt be is tartani. Lényegében a gombát, ugye maga a gomba az ugye a talajban található micélium hálózat, és a termőtest az olyan, mint egy gyümölcsfának ugye a termése. Szóval ezt leszedjük, akkor lényegében az, hogy ha nagyobb mennyiséget is gyűjt valaki, akkor nem károsítja meg a gombát lényegében.
0: Van esetleg egy technika, amire figyelni kell, hogy esetleg ne ártsunk neki, vagy a környezetnek?
1: Kétféle szemlélet alakult ki. Az egyik, ami számomra is szerintem szimpatikus, és ugye a Orbán Imre úr is inkább ezt tanítja, hogy egy csavaró mozdulattal a tönknek a tövében forgassuk meg a gombát, és úgy szedjük föl, és ne közvetlenül a talajnál késsel elvágva. És ugye, ahogy egy ilyen csavaró mozdulattal felszedjük a termőtestet, azt a kis területet egy kicsit takargassuk be, hogy ne sérüljön utána a micélium. Így biztosítható az, hogy ez a micélium hálózat a talajban épp maradjon.
0: Ha valaki magának szeretné szedni a gombát, akkor mindenképpen vigyel, hogy megvizsgálják a szakellenőrök, vagyis megvizsgáljátok ti. Mit láttok, értenek hozzá az emberek, vagy visznek be olyat is, ami hát mérgezős lenne?
1: Úgy látjuk, hogy lelkes amatőrökkel találkozunk egyébként, és közülük is van, akiknek elég széles tudása és tapasztalata van. Szóval azt mondom, hogy olyan nagy többségben viszonylag egész jó arányban ehető gombákat gyűjtenek, de mindenféleképpen bele szoktunk futni olyanba, hogy mérgező gombákat is hoznak természetesen. Ilyenkor tájékoztatjuk őket, ugye, hogy mikre kell odafigyelni esetleg, hogy mik azok a határozó jegyek, ami alapján meg tudják ők is különböztetni szedés közben, de természetesen mindenféleképpen, amit leszednek, akkor azt hozzák be bevizsgáltatni. Illetve, ami még fontos az, hogy a teljes mennyiséget, amit leszednek. Szóval semmiképpen sem behozunk a leszedett gombák közül egy pár darab mintát, és azt megmutatjuk, és eldöntjük mi magunk, hogy hát ha a szakellenőr azt mondta, hogy ez ehető, akkor valószínű, ami otthon van, hát itt szerintük az ugyanaz, akkor az is ehetőnek minősül. Erre nagyon-nagyon figyelni kell, hogy amit leszednek, a teljes mennyiséget hozzák be, bevizsgáltatni.
0: A tavalyi szezonban megközelítően 12 000 ember vizsgáltatott gombát, nagyon helyes, mert bizony a környéken is találhatunk veszélyes, mérgező gombákat, erről is beszélgetünk. Melyek a legjellemzőbb tünetei vagy ismérvei a mérges gombának?
1: Minden mérgező gombának ugye ugyanúgy megvannak a határozó bélyegei, és ez alapján lehet ugye elkülöníteni lényegében az ehető gombáknál. Ugye meg kell vizsgálnunk a kalapjának a színét, formáját, akkor hogy milyen a tapintása, akkor utána tovább menni a lemezeknek a színe, állása esetleg, akkor ugye a tönknek is a formája, mintázata, ezek alapján lehet lényegében beazonosítani az adott gombákat.
0: És több mérgező gomba féle van itt a környéken, Baranya megyében?
1: Elég sok mérgező gomba található, igen. Ugyanúgy megtalálható, ugye, amit ajánlanék, hogy aki elmegy gombát gyűjteni internetről, vagy bármilyen szakirodalomból alaposan nézze meg a gyilkos galócát. Ugyanis, hogyha a gyilkos galóca az bekerül a szedett gombatétel közé, és nem teljesen elkülönítve, elszaparálva van, akkor sajnálatos módon az összes gombát ki kell, hogy dobjuk.
0: Egy kicsit azért beszéljünk arról, hogy mi történik, hogyha valaki nem figyel oda. Nem gyerekjáték, tehát ez nem olyan, hogy érdemes ellenőriztetni, itt komoly felelősséget vállal az, aki saját magának gyűjt gombát, és esetleg el is készíti a konyhában. Mi történhet, hogyha valaki mégis mérgező gombát rak a tányérra?
1: Attól függ, hogy mennyire súlyosan mérgező. Ugye itt is több nevező fokozata van, nem teljesen jó szó rá, de vannak ugye enyhébben mérgező gombák, és vannak ugye súlyosan mérgező gombák. Ami enyhébb mérgezési tüneteket produkálnak, például a nevezük egyet nevén a karbolszagú csiperke, ugye, amiből megint csak nagy mennyiséget hoznak, akkor ott egy ilyen gyomor és bérbántalmakat okoz, egy ilyen rosszul létet. De nem halálos kimenetelű. De ez is például egyénfüggő. Nem tudhatjuk, hogy kinek a szervezete hogyan tudja feldolgozni a bekerült méreganyagot.
0: Számokat kérdezhetek, hogy nagyjából hányan mennek ellenőriztetni?
1: Most, amikor ennyire felerősödik a szezon, akkor el szoktuk érni az egy nap egy ilyen 100-150 fős vizsgálati számot is akár.
0: Ti pedig ott vagytok és dolgoztok, nem csak egy nap, egy héten, ha jól tudom. Hol találkozhatunk veletek?
1: A pécsi vásárcsarnokban vagyunk megtalálhatóak a hajnali 5-től délután 1 óráig, ez hétfőtől szombatig, illetve most ugye gomba szezonban, ami májustól november végéig terjed, ilyenkor vasárnaponként is délután 5 órától 7 óráig vagyunk megtalálhatóak a vásárcsarnokban. Legkönnyebben az északi oldal felőli ajtónál, hogyha bejönnek. Talán úgy, aki csarnokban jártas, a házi füstöltárus sor környéki ajtónál, hogyha bejönnek, és ott már látható, hogy merre van a gombavizsgáló helység.
0: Virág Rihárt köszönjük szépen. Ugyan most még a 30 plusz fokok mellett kevesebb gombát találunk itt a környéken, de nem sokára, pláne az őszi időben biztos, hogy rengetegen mennek gombát szedni. Fontos, hogy ezeket már előre tisztázzuk, és hogy Baranyában akár villányból is emiatt sokan mennek majd Pécsre. A gombaszakellenőrök végzik továbbra is a munkájukat. Köszönjük a részleteket, Virág Rihárt volt a vendégem, gombaszakellenőr.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
3: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Témánk lesz a folytatásban a közlekedésbiztonság. Nyáron ebben a hőségben sokkal jobban kell figyelni, és sajnos idén is sok a gyalogos baleset, erről is beszélünk. Kapunk pár hasznos rendőri tanácsot, dr. Vitális Ágnes rendőr őrnagy a vendégem, őt halljuk itt a Rádió 1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, Kristóf, és azt kell mondjam, hogy sajnos a napokban is történt néhány baleset, amely közül az egyik sajnos halálos eredménnyel végződött, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ha csak ezt az egyet nézzük, akkor is egy is sok a balesetek közül, a gyalogos balesetek közül, de azért ezt kifejteném bővebben. Én azzal a mondattal kezdeném, hogy mindenki gyalogosnak születik. Tehát bárki, aki később akár autós, akár kerékpáros, vagy bármilyen más formában fog közlekedni az utakon, gyalogolni mindenki fog, az úgy kezdi. Tehát ezért lenne jó az, hogyha minden más közlekedő is átgondolná azt, hogy milyen gyalogosnak lenni, és miért kell erre nagyon figyelni. A rendőrség az idei évben kiemelt figyelmet fordít a védtelen közlekedőknek a biztonságára, tehát elsősorban a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságára. Ők azok egyébként, akik a legvédtelenebb résztvevői a közlekedésnek, mivel őket, hát tudjuk jól, a ruházatokon kívül semmi nem igazán védi. Ugye a járművezetőnek azért ott van a karosszériája, az autónak, a motorkerékpárosoknak is vannak olyan öltözetei, meg bukós is, akik, ami valamennyire azért védelmet nyújt, még a kerékpárosok is tudnak fejvédőt, könyökvédőt viselni, de a gyalogosok sajnos teljesen védtelenek. Nagyon fontos ezért, hogy a gyalogosok igyekezzenek magukat jól láthatóvá tenni. Itt azért főleg szürkületkor, sötétedéskor fontos lenne az, hogy élénk színű ruházatot viseljenek, fényvisszaverő eszközökkel felszerelt ruhadarabokat, cipőt. Például mi osztunk a nagyobb rendezvényeinken olyan cipőfűzőket, hát főleg gyerekeknek, amelyek fluoreszkálnak a sötétben. Tehát mi ezzel is tudunk egy kicsikét segíteni, de mindenképpen fontos az, hogy a gyalogosok a lehető legtöbb módon növeljék a láthatóságukat. Ezt akár a nappali napfényben sem árt megtenni, mert akkor is jobban lehet őket látni az utakon. Ugye azért a járművezetők felé mindenképp kommunikálni szeretnénk azt, hogy a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelíteni, vagy lenne szabad megközelíteni, hogy amennyiben szükséges, akkor a járművel meg tudjon állni a járművezető a gyalog átkelőhely előtt. Akkor szokott probléma lenni, amikor ugye többsávos útvonal van, és ott kell megállni a zebránál, mert nagyon gyakran előfordul, hogy az egyik sávban megáll az autós, és a másik sávban pedig nem, hanem elhajt mellette, és ilyenkor szoktak azok a balesetek történni, amikor úgy érzi a gyalogos, hogy biztonságban át tud kelni, de sajnos, amikor kibukkan az egyik autó mögül, akkor a másik őt nem veszi észre, és ilyenkor szoktak súlyos balesetek történni. Úgyhogy erre az autósoknak mindenféleképpen nagyon kell ügyelni.

0: tud átmenni, de nagyon fontos, hogy egyenes vonalban keljen át, és minél rövidebb idő alatt, nem pedig átlósan és bóklászva az út közepén. Ez nagyon fontos lenne.
1: Mit tehetünk mi közlekedők, hogy elkerüljük ezeket a baleseteket?
0: Hát ugye erről már beszéltünk, de azért a közlekedési balesetek megelőzéséért én azt gondolom, hogy elsősorban a közlekedők tehetik a legtöbbet. Nagyon fontos a szabályoknak a betartása, és az, hogy egymásra figyelve közlekedjenek. Tehát hiába vigyáz valaki, és hiába tartja be a közlekedési szabályokat, ő sajnos nem egyedül van az úton. Az is fontos, hogy maga körül a többieket is figyelje, és ő rá is figyeljenek. Például a gyalogosok ugye az áthaladás megkezdése előtt mondjuk hiába állnak ott a zebra előtt, és számukra zöldre vált a lámpa, de ott is javasoljuk mindenféleképpen, hogy mielőtt lelépnek, nézzenek körül, és próbálják meg például felvenni a szemkontaktust a járművezetővel, aki közeledik a zebrához, és várják meg, amíg az a jármű biztosan megáll, és biztosan át fogja engedni őket az útesten, mert előfordul sajnálatos módon, hogy ugye a gyalogos átkelő helyen gázolnak a gépjárművek. Hát ugye a járművezetőknek mindenképpen figyelni kell, amennyire lehet, váratlan helyzetekre is kell számítani, attól függően, hogy hol közlekednek, ahol iskolák vannak, ahol gyerekekre lehet számítani, tudjuk jól, hogy ott bármikor felbukkanhat egy gyerek, és elé szaladhat az autónak. Illetve vannak ugye ezek a forgalmasabb helyeken parkoló autók, amelyek az útszélén állnak, és az utóbbi időben többször előfordult, hogy az autók között lelépő gyalogosok kerültek úgy az útteste, hogy az utolsó pillanatban sem vette őket észre a járművezető. Tehát ezekre a helyzetekre mindig számítani kell, és hát mindenki, hogyha a saját biztonságára nagyon ügyel, akkor már egy kicsit előrébb vagyunk. Én nagyon szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy jobban figyeljenek a közlekedés során. A reggeli, a délutáni csúcsforgalom idején ugye ott sokkal fokozottabb a balesetveszély, korlátozott látási viszonyok között is nehezebben észrevehetőek a gyalogosok meg a kerékpárosok. Ködös esős időben fontos az, hogy ne a megengedett sebességgel haladjanak, hanem az útviszonyoknak, látási viszonyoknak megfelelő sebességgel, és fordítsanak kiemelt gondot arra is, hogy a saját fényjelző berendezéseik jól működjenek, tehát ezek legyenek karbantartva. Mindenképp fontos az is, hogy a járműsebességét úgy válasszák meg, hogy a féktávolság az ne legyen hosszabb, mint az általuk belátott útszakasz. És a gyalogosoknak még egy adalék, hogy most már sajnos egyre gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy nagyon sokan fejhallgató, fülhallgató használatával és a telefonjukat nyomkodva közlekednek, tehát addig legalább, amíg átkelnek a gyalogos átkelőhelyeken, addig figyeljenek arra, hogy nehogy elgázolják őket, mert ők is csak az odafigyeléssel tudnak a legtöbbet tenni a saját biztonságuk érdekében. És ez nagyon fontos, mert nekünk mindenképpen az a célunk, hogy mindenki hazaérjen.
1: Nagyon köszönjük az infókat, részleteket. Dr. Vitális Ágnes rendőr őrnagy volt a vonalban. A Baranya Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkárát kérdezhettem. Témánk volt a közlekedés biztonság.
2: Villányi Mozaik a Rádió Egyen.
1: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Villány szomszédságában található egy vár, a Siklósi Vár, ahol különleges lovas produkcióval készülnek augusztus 20-ához kapcsolódóan. A Siklósi Hagyományőrző Egyesület és a Puskás Lovastanya Színháza ezúttal is egy különleges előadással várja a közönséget. Ennek részleteiről az Egyesület elnökét hallottuk. Kiemeltük a gombákat is, ugyan most a hőségben, a nyári időszakban kevesebbet találunk, de hamarosan, az őszi szezonban már többen indulnak gombát szedni. Sokan mennek Villányból Pécsre a gomba szakellenőrök miatt, hiszen Baranyában ott fogják majd ellenőrizni a gyűjtött gombákat. Ennek részleteiről is szó volt a műsorban. És témánk volt a közlekedés biztonság. Nyáron ebben a hőségben jobban kell figyelni. Sajnos idén is sok a gyalogos baleset. Erről is beszéltünk. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb jövő héten szombaton délután a szokott időben 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig viszont vissza az igazi mai slágerekhez. További kellemes hétvégét. Molnár Kristófot hallottad a 100,9-en Villányban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők márka népszerűsítő közössége idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honeybees. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
8: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen?

Lalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Panic at the Disco után is folytatódik a Disco Fastboy tesópárossal. Jó kis német EDM a folytatásban. Kellemes vasárnap délután mindenkinek a mikrofonnál Kismerti, és ha gyorsan nézem a naptáramat, 2 hét maradt a nyárból. Hogy elröppent? De tényleg. És ha valaki a jövő hétre időzítette a Szabiát, szerintem nem választott rosszul, mert nem lesz ez a pusztító hőség. A hétfői lehűlés után kánikula. Ilyen lesz majd a folytatás. Ez pedig a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Augusztus 22. Szombat. Rádió 1 stúdió. Egy igazi szupersztár látogat el hozzánk este 6 órától. Élőben mixel Blondish, a kanadai DJ producer, környezetvédelmi aktivista, ezzel is kiegészíthetjük a titulusait. Egy igazán energikus lány, Bakos Vivien egyébként, mert hogy magyar származású, Coachella, Rocky Rio, Tomorrowland, rengeteg helyen zenélt már, és jövő szombaton 6 órától a Rádió 1-en pörgeti az igazi mai slágereket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy, és egy közlekedési info, ami biztos, hogy sokakat érint. Nagyon erős már a forgalom a Balatonról, az M7-esen a főváros felé. Hát megindult ugye a derbi, az ilyenkor szokásos vasárnap délután. Balaton Világos és Szabadbattyán között különösen telített.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: arcok mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, The Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint. A másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők márka népszerűsítő közössége idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Well Hello, a Kacaj, DJ Yamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
12: Köszönjük! Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50. Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. Az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Elindult a Top 50 2026-33. Hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat. 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again. 49. Ray dala, a Where Is My Husband. Kashmir, Wild Ride a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a Loose Control. A folytatásban a 46. helyen Charles, Felix Yen és

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a 46. helyen szólt ugye Shouse-tól, Felix Jentől a Walk With Me, 45. Kygo és a One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Ezután érkezett Selena Gomez a 44. helyen, Single Soon, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a 43. helyen, 42. Alok, Eva Max és a Car Keys. Terry Swims, The Door, a 41-et.

21 Savage-el jár, a srác egy rapper dalszerző, és évek óta keringtek pletykák a kapcsolatukról. Ládó anyuka is lett idén, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ki lehet az apuka. Na hát a találgatásokra tehetünk akkor most pontot, mert pár napja fix, hogy ők együtt vannak, és a gyermekük közös. 40. Laro és a Lallery

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: a 36.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 34.

0: Disco Machine és Ausdis követi Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint Rihanna, The Weeknd, Travis Scott, a Gorillaz, vagy éppen az a Dua Lipa, akinek a legutóbbi albumán Kevin volt a főproducer. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben szól a rádió egyen a 29. helyen.

0: get the party lit.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gagától mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Augusztus 21-én Azaria a Káptalan kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
6: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
8: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi.

0: És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
1: Annyi után előttünk. Van, már régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra van.
2: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
3: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger.

0: rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: A 28.

igazi mai sláger megy. Remélem jól telik mindenkinek a hétvége. Játsszuk hozzá továbbra is a kedvenc dalokat, ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és mutatnám, hogy Lady Gaga-t, aki a 28. helyen zenélt, a 27. Egy Ed Sheeran Martin Garrix közös dal követi, a

0: Joe Corey, Be Alright, a 26.
1: Rádió egy top 50, a 25.
0: A Golden Summer, Louis és David Puente, ez a folytatásban a német énekesnő mellett, tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van, egy DJ-től ez akár el is várható lehet. Louis persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik, neki nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25.
2: Hey Hungary, it's Loy
3: and David Quintus
2: and this is our new single
3: Golden Summer.

Ezt követte a 23. helyen Metzaszári, Hugel, Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Kamraddal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Kamrad a legfrissebb dalával Hug Yourself.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50 Camera, Cyril remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20-on Lady Gaga és az Abracadabra követ.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodjunk egy picit, mert meghallgatjuk a 19. helyen. Shakira, Burna Boy.

lett, és már is itt van a Save Me Tonight, az idei nyár egyik nagy rádiós slágere Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába, és végig énekelte a Las Vegas-i fellépésein is, úgyhogy a rajongók tükön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög. Egyre többször Európában és Amerikában is. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: egy! Rádió egy top 50. A 14.

a Top 50, és jön most egy kis visszaszámlálás. 16. volt Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight, amit a 15. helyen Accent, Sarah, Misha Miller és Don Eve követ.

0: Rádió egy top 50. A 11.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight, a Switch Disco-tól. 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye két lejátszásnak számít minimum. De ügyes. A Switch Disco ezt a dalt Rehab-bel és Sam Felten rakta össze. Sleep Tonight, 11.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt.
3: Hey guys, we are Switch Disco.
4: And you're listening

itt a Rádió 1-en a Top 50-ben. A hetedik helyen érkezik egy dal Alex Kenji-től, aki tipikusan az a DJ, akinek lehet, hogy sokan nem ismerik a nevét, de amikor megszólal egy ilyen dala, rögtön beugrik egy egész korszak a klub életből. Hát jegyezzük meg, Alex Kenji, főleg, hogy hetedik.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minden hétvégén két órában itt szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei, és 2026. 33. hetén, a nyár utolsó hónapjának kellős közepén így alakul a Top 10. 10. Loé és a Get Lucky. Kilencedik, a The Fate of Ophelia, Taylor Swift-től. Out of My Head, Hyperton, Norma Jean Martin-dal a nyolcadik. Előrébb lépett és hetedik, Alex Kenji-től a Bambolé. Ray Dalton, Blood Running, 6. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's long. Sam Felt, Hearts Like Mine, 5. Negyedik az Opal Eye, Taylor Swift-től. Camerad, Be Mine, 3.

0: Go Machine, a Hurts és a Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. BB Rexa. Ő full profi. Megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel

És ő viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában BB Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most a Rádió 1 Top 50 első helyén!

0: Ez a Rádió 1, és jó utat kívánunk mindenkinek ezekkel az igazi mai slágerekkel. Közlekedési infók. Csamon azt írta, hogy az M1-esen Herceghalomnál lassú a haladás Budapest irányába. Névtelenül pedig azt írta valaki, hogy az M0-áson Budapest felé Bagnál kell a türelem a szűkített sávoknál. Ha van még hír, jöhet továbbra is SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
4: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
5: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
6: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a rádió1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.

este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1, Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, remélem jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi emelságereket, és van egy fontos információ, jövő egy szombaton, azaz 6 nap múlva, 18 órakor érkezik élőben és személyesen Blond is, és mixelni fog nektek. Hoppá, de jó, nem? Viszont most én mixelek nektek, egészen 19 óraig érkezik David Guetta és Jennifer Lopez elégüt, a szám címe Save Me Tonight. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, ahogy mondtam, jöjjön David Guetta. David, itt vagy barátom, eh?
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

helyesen, a Budapest Parkban ünnepeli a Rádió 1 szülinapi fesztivál. Igen, úgy hívják, hogy Gabri Ponte, ott van mellette Jean-Paul és Nati Natasha, a szám címe Bounce Love-ja. Még egyszer hangsúlyozom, jövő egy szombaton, 6-kor érkezik személyesen Blondish, ő fog mixelni nektek, úgy de jó lesz, alig várom. De, most úgy mondtam, jönnek a Gabri Ponte, jó Bounce Love-ja. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, köszönöm szépen, hogy velem vagytok. Egészen 20 óraig ne tessék csinálni semmi, csak érvezni, az After Party Show Summer Edition!

Csoki, ez ima is legyen egy After Party Show Summer Edition 19 óraig, és természetesen 19 óratől 20 óraig egy órás élő kívánság műsor. De úgy mondtam, mixelek nektek, és nincs megállás, érkezik a marosan Purple Disco Machine, és a szám címe Something on My Mind. Szoktam mondani egy ilyet, de tényleg így van, ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? Allé hopp! Bulizzunk tovább itt a Rádió 1-en! Hagyjatok egy kis hangerőt! Allé hopp, kukikám!

0: Hongol csacsacsa, azért bulisztunk ezzel, ugye? Egy jó pár évvel ezelőtt. Jól esik, ne újra hallgatni. Érkezik egy francia duet DJ, bizony, úgy hívják, hogy Offenbach, és a szám címe Wasted Love. Ajaj, ajaj, Wasted Love. Nem jól hangzik, de viszont a zene kitűnő. Egészen 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak élvezni ezt a jó kis After Party Show Summer Edition. Magyarul mixelek nektek az igazi majslágereket megszakítás nélkül, és nadám, sok a zene, kevés a duma, most mit csinálom? Kikapcsol a mikrofonom, jó? 12 percig nincs kuki, csak zene. Tudom, örültök nagyon!
1: Hi, this is Offenbach. Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

0: Ez itt a Rádió 1, csak igazi, ma is legjár menni, nincs mese, 15 óraig, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon, After Party Show Summer Edition, megyünk tovább, érkezik az isteni Diplo, On My Mind, Alap Kukikám, hadd szóljon, olé!
1: A Rádió 1-en a szombatesti partik, még vasárnap.

0: Gyereket, nem szép az élet itt a Rádió Egyen, de oly nem gyönyörű. Hamarosan újra az elérkezik Reganili és Blue Heart.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint. A másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
12: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
14: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
15: Ha Peach, akkor volántaxi. Már appon is.
16: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
17: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jogaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
18: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
19: Augusztus 21-én Azaria a Káptalan Kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan Kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
20: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
21: Miért

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió 1, ahol sok igazi ma is legjár megy. De jó piciké volt lajtózni, nem? Üzsen el és forever, nagyon sokan szeretjük, a social médiában mindenhol ez megy, tényleg. Azért hiába idős vagyok, azért követem a divat, jó? Allé, annyira követem a divat, hogy a jó barátommal, Karnerrel készítettünk nektek egy új dalt. Ez a szám címe, hogy Fire, és nagyon sokan kérdezik tőlem, vajon ki az énekesnő? Elárulom nektek, úgy hívják, hogy Alexa. Alexia, igen. Ja. Sokat dolgoztunk, de na, szerintem jó kis muzsikát csináltunk. És a DJ-kről van szólanak, fiúk, érkezik jövő héten szombaton 15 órakor személyesen itt a Rádió 1 stúdiójában. Blondis, és ő fog nektek mixelni az igazi imaslágereket 15 óratől. Hoppa, nem szép az élet, de most fogadok sok szeretettel a legújabb danunk, Cookie Carner, a szám címe még egyszer mondom, Fire! Allé, hopp, egy kis tűz, Cookie Carner, gyerünk!

0: Ez itt a Rádió egy jó sok igazi, ma is legjárva egy, imádtam ezt a zene, World Gone Wild, Robin Schulz és Cyril, aki volt velünk kétszer is Budapest Parkban ünnepelni a Rádió egy születésnapi fesztivált, bizony. Hamarosan mixelek tovább nektek az igazi, ma is legjáreket, és kivételet húzunk egy pár másodperc múlva, érkezik Tiesto és Don Bissonsai, picik iszok egy kis vizet, Rádió egy fizet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
4: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
7: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
7: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
8: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
9: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és Ringa Tobárja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Radio Hecsek igazi, ma is legjár megyő volt Martin Garrix. Igen, Told You So, ez volt a szám címe. Most érkezik egy igazi bulizós muzsika. Bizony, esetleg jöttök velem egyszer egy buliba, mert mondjuk hamarosan lesz egy nagy fesztivál a Balatonon, ott találkozunk a Radio Hecsek stage-en. Biztos le fogom nektek játszani, azaz Melizóz, ez Mix Masters, hogy mondtad Kuki, Mix Masters, ez az, a szám címe My Life is a Disco. Az életem, ez egy diszkó. Hát igen, a DJ-k így gondolkodnak. Szóval, hölgyeim és uraim, hagyjatok egy kis hangerőt. Tessék tekerni ezt a kis gombot, mert most senki nem már szik, hanem mindenki bulizik, jó? Allé, jöjjön akkor, My Life is a Disco, itt a Rádió Hecsek.

0: ez itt a Rádió Vagyon Sok Igazi, ma is reggel, mert nem sokára élő kívánság műsor lehet kezdeni telefonálni a 0620-311-111-re, és nem sokára újra zenélünk érkezik az isteni Taylor Swift, a szám címe Upright.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon TV

0: látok mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kívánság műsor most elkezdődött, szóval egészen 20 óraig ti vagytok a zenei szerkesztők. A vonalcsúcson meg én most kit köszöntsünk.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na, régóta nem hívtál engem, Viktor, el vagy tűnve?
2: Elfoglalt voltam. Na. Nyakamba szakadt néhány rendezvény.
1: Rendezvény? Ugye, jaj, de sajnálom.
2: A celebeket hangosítom, mint te is vagy.
1: Hogy én hangosítom?
2: Nem, én a celebeket.
1: Ja, de nem vagyok celeb. Nem vagyok celeb. Én csak egy közszereplő vagyok. Sőt...
2: Én viszont hangosító vagyok. Mindegy, hogy ki az.
1: Jó, oké. Okay. Jó sikerült? Jó buli volt?
2: Nem volt az.
1: Nem volt
2: voltam már jobb bulin is. Igen.
1: Ja,
2: a francia, franciás bulik jobbak voltak.
1: Ja. Na, figyelj, kértem tőlem Loi, és a szám címe Golden Summer. Kinek szeretnéd küldeni, monsieur?
2: Minden túlterhelt hangosítónak, aki most regenerálódik.
1: Hát igen.
2: Borzasztó ezekkel a telebekkel. Azt a sok kívánságot teljesíteni.
1: Hát igen, ezzel most van kívánságműsor, de nem baj, ne törődj vele, jó van, oké.
2: Igen, igen, igen.
1: Szuper,
2: igen, igen.
1: Jó.
2: Visszatalálunk mindig a tárhához.
1: Lehet érezni, hogy egy kedves ember vagy te, szereted a közszereplő, tényleg, nagyon jó, jó van, tiszteled őket, jó van, oké, rendben. Azért ne tiszteled, hogy hívtál engem, nem ajánl, de ez ne tiszteled nekem, hogy hívtál engem, szóval ez már egy nagy dolgot szóbálsz velem.
2: Ó, hát nekem mekkora se, hogy bekerültem.
1: Jó van. Tudod, mit inkább zenélünk, jó? Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó? Oké?
2: Okay. Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Szia, Viktor, ez hihetetlen. Érkezik a kalajnálunk, a szám címe Golden Summer, az a legújabb itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Reggel Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, itt köszöntsünk. Halló!
2: István vagyok, szia Kuki, szia-szia.
1: Nem jóság István, hogy vagy?
2: Hát most már kicsit fáradtam, mert vendégségben voltunk a lányoméknál, meg a Vejkónál.
1: Igen?
2: Jót bogrács voltunk, gulyásleves, úgyhogy tele van a pocak, hát mi a gond,
1: semmi. Állá jó Istennek, ott tele van a pocak, ez egy jó dolog. És ki főzött?
2: Hát a Vejkó. Hát ez egy...
1: Hogyan tudjam én? Nem voltam ott, István.
2: Jó, na de hát a lányom volt a kukta. Na.
1: Ja, értem. Jó. Na, de figyelj, kértöltelem egy fantasztikus női DJ, Blond is, ráadásul még egyszer hangsúlyozom, hogy ő jön személyesen mixelni most szombaton 10 órakor a műsoromban. Egy szettet képzeld el. Külföldi világsztár DJ ide jön hozzám. Na, mit szólsz ehhez?
2: Az igen. És akkor az jó, azt hallgatjuk. Még látni is lehet?
1: Hát gondolom, be lesz kapcsolva a webcam, persze.
2: Ó, hát akkor ezt ki nem hagyom.
1: Na jó, oké. Na, ez egy jó dolog. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a Klaudiának és kedves Vejkónak, Gábornak, ezért a csodálatos mai délutánért. De mondjuk még tart a buli, de már csak óvatosan.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát el, és kivagyok nektek akkor egy szuper kedemes estét, jó?
2: Oké, köszönjük, Kuki, köszi.
1: Ciao, szia. Érkezik Blond is nálunk, a legújabb deltőre, a szám címe elmondom, Lovers on the Dance Floor. És még ezt mondom, Blond is személyesen szombaton, hardcore délután, itt a Rádió Egyen, oké?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ki van a túlsó végén? Ki bújik? Halló, halló, halló!
1: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
0: Na mit szeretek jönni tőlem, Gizmo?
1: Egy jó kis bembelét.
0: Bambolé?
1: Igen.
0: Az Alex Kenji, ugye?
1: Igen.
0: Jó, oké. És kinek szeretnéd küldeni?
1: A csapatomnak, akikkel menjünk túlnézni... Németország, Ausztria,
0: az
1: és különbözőmény, Dikidek, Vividek, Józsinak, Anikónak, neked és Rádadnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, a jó túlnézést kívánok nektek, vigyázzatok magatokra az úton, jó, oké?
1: Oké, rendben. Szia.
0: Még egyszer hangsúlyozom, önök fiúk, jövő egy szombaton, azaz most szombaton, 6 nap múlva, 18-kor érkezik élőben és személyesen Blond is, az a jó kis női DJ, és ő fog mixelni nektek az igazi máslágereket élőben, 18 órától, jó, most érkezik egy másik DJ, úgy hívják, hogy Alex Kenji, és Bambolé, allez hop, kuki.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló hőném és uraim, Zotyó Miskolcról. Szerbusz, Zotyó!
2: Szép estét mindenkinek, Miskolcról és Budapest, meg mindenhonnan.
1: Meg mindenhonnan, ez így van. Hol tért a hétvégét? Mesélj!
2: Csendességbe, pihenéssel.
1: Pihenése, erről szól a hétvégén. Csak mi dolgozunk a rágyobban, de nem baj. Na, kértem tőlem egy jó dalt, azaz Tem Impala, és a szám címe Dracula, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát aki velünk van éjjel-nappal.
1: Éjjel-nappal, jó, oké, rendben, uram. Holnap gondolom munkát?
2: Igen, úgy, ahogy mondod.
1: Akkor kitartás neked, és örültem, hogy újra hallottam a hangodat 2 vagy 3 hónap után.
2: Én is örültem, és jó pihenést kívánok mindenkinek, és szép estét mindenkinek.
1: Köszönjük, Zotyó, ciao, szia, hello. Én ezzel búcsúzom tőletek, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más te 9-től US Gary. Még egyszer hangsúlyozom, hogy jövő szombaton az én műsoromban érkezik egy világsztár DJ, Blondish, 6-től mixelni fogjátok az igazi mai slágereket, jó? Kellemes hetet kívánok mindenkinek, kitartása esetleg mentek dolgozni, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió 1-en!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Mostoha anyát bérelnek a japánok. Yukoyo, hát így hívják.
9: Engem kezd érdekelni.
3: Mit csinál velem a mostoha?
8: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércort, hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban. Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
3: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
9: Hát mert
10: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
8: na
10: él.
8: Na de várjál. Mama. Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, leszidja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, leszidja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút. Ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja Jézus a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostohanyja gondoskodik. A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban.
3: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
8: Annyira jól arcok a japánok,
10: én kasszálnék, kasszálnék.
9: Igen,
3: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
8: Ha vége egyszer a rádióműsorok, és te fél éven belül nem vagy japánban. Na. Komolyan mondom, ha te nem vagy japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
10: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Szedd össze azt a rohadt zoknit, te!
8: Imádom ezt, ami teljesen ketyós mindenki.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
12: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít, méghozzá 3D-ben, viszont félőben a stúdióban. Korábban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
13: Szavaztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Itt Bélmegyer, köszönöm szépen, nagyon jó parti volt, jó kis fesztivál volt. Reméljük, jövőre is lesz belőle, mert a fesztiválok száma is azért csökkenőben van. De nyáron ilyenkor mindig nagy buli van, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Köszönöm.
14: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
12: Kezdj!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkocsit a rádió, Egyenbárány Attila mixel a hét utolsó napján, és itt van Hanvai PG is, meg én DJ Junior is. Egészen kemény hetünk volt mindenkinek szerintem, de nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy megyünk tovább a következő étre, ami még zoralabb lesz, mert hogy egyrészt ugye két darab DJ Oti part is lesz majd a Balaton partján, ezen kívül szintén a Balaton partján megérkezik a Rádió 1, és a nagy stage-en ugye a diszkosit is képviselteti magát, méghozzá 8 és 9 óra között élő közvetítésben, hiszen megyünk a Strandfesztiválra.
1: Jut eszembe, köszönöm az elmúlt szombatot, azaz a tegnap estét Jászszent Andrásnak és a Szeledító partján lévő szórakozó helynek, rettentően jól éreztem magam, és jó kis buli volt. Még egyszer köszönöm.
2: Én meg köszönöm a tegnap estét ott Füreden, hogy mit mentünk gyerekek, óriási volt a One Night in Füred, vagyis az egész estés báránybuli. Ez volt a szezonban az utolsó, a szívem dobog, és értetek, illetve veletek együtt, úgyhogy lesz folytatás szeptember végén, természetesen a szokásos helyen Budapesten. Most pedig menjünk tovább Hugellel, illetve David Guettával, French Montanával és Adam Martinnal. Ez a Shine, Peace and Show-ben a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Ábrahámok, Áhimok, Csépánok, Rókusok, Stefánok és Ugarok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Banai Krisztián, Tófalvi Antal és Gál Zsombor. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Szóval jövő héten strandfesztiválozunk, ez nagyon fontos. Ott leszünk szerda, csütörtök, péntek, szombat este. Én minden nap egyébként érkezem oda. Ezen kívül én ott a Balaton környékén leszek, úgyhogy nem is nagyon fogok másfele mozogni. Még lesz két DJ Oti Party is, ugye azt is meg fogom látogatni. És ezen kívül én jövő héten pénteken balatoni bobozok még majd, úgyhogy ott is találkozhatunk.
0: Ami nagyon durva egyébként, hogy ötször leszünk élőbe, szóval tessék majd rátapadni a Rádió egyre, és minden egyes alkalommal ugyanúgy, ahogy már megszokhattátok a jó néhány elmúlt évben, 8 és 9 óra között.
1: Most azonban megyünk tovább a Noldoz dalával, a Nothing Like the Originalből. Nem csak Junior készített 2026-ban eredeti valódi értelmezést, hanem én Bissensuált. Most az utóbbi
2: szóra.
1: Most az utóbbi szóra. Rádió egyen. Now it makes me wanna slam that door. It's so frightening.

1975, we brought you an album with a song.

0: diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma Bárány Attila pörgeti, és jön egy olyan dal, amit tegnap este már játszottam, tehát dalpremier érkezik az igazi mai slágerek között a diszkosítban.
1: Sokan kérdezték tőlem egyébként még így, hogy mi miért nem játszottunk új zenét a DJ Ottin, mert hát mi a diszkosítá voltunk ott, és az volt a feladatunk, hogy beleéljünk abba a környezetbe, amivel DJ Ott is, úgyhogy a régi nagy slágereket hoztuk, diszkosíteseket. Ráadásul 20 évesek vagyunk, játszottunk egy-két új dalt is. De nagyjából azért igen. Annak a közönségnek játszottunk, annak a 65 ezer embernek, aki ott volt, és szerintem ráadásul mi meg is oldottuk ezt a feladatot, hogy egy kicsit olyan felvezetős volt. Nem ütöttük szét teljesen a bulit, hogy a Balázs úgy igazán tudjon bulizni. Egy kicsit csak, egy picit. Húzos volt, szerették, imádták. Egyébként tényleg sokan írtak nekem, nagyon sok klub tulajdonos is, meg DJ is, hogy mennyire jó volt, és hogy mennyire jól összeraktuk, úgyhogy köszönjük.
2: Meg azért ne felejtsük el, hogy utána az afteren volt egy külön diszkosi stage, speciálni, majdhogy nem csak is kizárólag újakat játszottam, és nagyon szerencsés volt a helyzet, mert ugye a mi stage-ünk pontban ránézett a nagy színpadra, tehát egyből ott maradtak az emberek, tehát olyan tömegnek kezdtem el játszani az újat, és annyira érték az újat is, hogy még meg is lepődtem egyébként.
0: Na, ennek örülök, most pedig egy cover jön, tehát nem új, hanem cover. Emlékeztek még a Three Minutes to Explain-re, Fed LeGrand és Funkerman közösére.
3: Ja, mondjuk ez nem retro.
0: Egyébként ezt a Shermanology énekelte föl. Na, ebből készítettem én most egy 2026-os vadonatúj Bissenssel értelmezést, amely tegnap este már szólt Balatonfűre, de most pedig itt debütál a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egyes Műsorja, a Diszkos Hit Radio Show, kérem szépen, itt a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és tényleg ez, a következő héten ötször leszünk élőben, jól mondta a Hanvai Pidzsi, hiszen hétfőn, holnap este majd én mixelek itt a Rádió Egyen, hogyha jól tudom. Ezen kívül én ott leszek még szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is, nagyon pénteken nem leszek ott a Strandfesztiválon, mert pénteken balatoni bobozok, meg meglátogatom a DJ Oti partit, és ott bármi lehet.
1: Figyelj, igazándiból nem az, hogy a Diszkos Hit lesz ötször élőben, hanem te leszel ötször élőben.
2: Nem, csak hogy tudja.
1: Okay. Tehát a maximum hétfőn.
2: Én nem megyek a strandon.
0: Viszont én négyszer leszek az ötből, akkor én leszek a legtöbbször élőben. Igen, mert pénteken viszont balatoni bobozok.
1: Így van, ez jó. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként ugye az Oti és a Strandfesztivál mellett én majd még mindenkit várok sok-sok szeretettel Püspök 60-ban, a fővárosban, a Budai rakparton, és mellette még egy helyszín, ami még egyelőre titok.
2: Na kérem szépen, én szerdán és csütörtökön természetesen Siófokon leszek a DJ Oti afteren. 20-án még Bogáson is tiszteletemet teszem az idei szezonban utoljára. 21-én pénteken Hevesen lesz fellépésem, onnan pedig Békésre megyek majd. Szombaton pedig Budán a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, utána pedig a nyár utolsó vonyarci buliát abszolválom. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon. Most pedig megyünk tovább méghozzá Tom and Collins dalával, ez a Jadeddel és Circle-le közös Ibiza 2026-os biztonsági mix a Diszkos Hitben.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt a héten kikerült a Swedish House Mafia, Lika Lee féle a Happiness is So Sad DJ Junior remixe, na ez nem cover, meg nem is retro, ezen kívül az Alex Kenji féle Bamboli, ami szintén DJ Junior remixben kikerült a YouTube csatornán, ami eredeti valódi, holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, és jövő héten szerda, csütörtök és szombaton én ott leszek a Strandfesztiválon, élő diszkosít közvetítésben, pénteken balatoni bobozok, és mivel el leszek a Balatonon, én meglátogatom szerdán csütörtökön a DJ, ott is, bármilyen meglepetés érhet mindenkit, úgyhogy én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, figyelj, ha te mész a DJ Otihoz, akkor lemegyek én is, yeah. Mindig olyan jó zenét játszik, megnézem én is szerdán meg csütörtökön, ott leszünk egyébként ugyebár tényleg a Strandfesztiválon is, sőt, mint szerdán én még halásztelken, Fatboy cimborám, illetve New Week-kel egy ilyen szabadtéri kis családi rendezvényen is fogok játszani, szombaton pedig Püspök 60-ban és a budai rakparton várok majd mindenkit, sok-sok szeretettel ezzel búcsúzom, Hanvai PG voltam. Szevasztok!
2: Szerdán DJ Oti After, az biztos. Csütörtökön DJ Oti After, és aztán utána Bogács. Pénteken Heves és Békés. Szombaton pedig Budapesten a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, és utána Vonyarc Vasegyre látogatok. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, Charles T, Vexa és Bexi közösével a Kengedi Naffal búcsúzik a diszkosit mára. Köszönjük a figyelmet, további rádiózást, és jövő hétre. Szép hetet mindenkinek, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cimica

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Észvesztően jó zenék jönnek innentől. Hello Wilcox!
2: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Tamaim Paradala, a Dracula. Ezzel indítjuk meg itt a World is Mine Radio Show első óráját. Let's go!

0: Mit teszel rá, erre Wilcox?
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan, csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhatok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Mile Angel, You Girl, Ultranate és a Moving to the Sun. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Brick Lake a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Frequencies, ők mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, zseniális zenék jönnek a következő egy órában is. Ezeket még mindig Wilcox válogatja, menjünk tovább.
2: Nagyon szeretem, hogy két órán keresztül tart a műsor, ugyanis így nagyon jól fel tudom építeni zeneileg azt, amit szeretnék megmutatni nektek. A második óra elejét egy rádiós slágerrel fogjuk természetesen indítani, ahogy ezt már megszokhattátok, viszont onnantól kezdve jönnek a vadonatúj trackek. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen a World is Mine.

0: Gettő és Hugh Girl mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most Wilcox?
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba nem lehet megunni itt a

0: Milyen zseniális zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love, Matt Sassari remixében. Itt a Rádió 1, a World Is My.

0: mennyire jók együtt, ez volt a Favor a Rádió 1-en a Heard This Mind Radio Show-ban. Wilcox lemezjátszóknál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is, tulajdonképpen mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat. Viszont most 2026-ban Potyé nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio.

0: Kettingerix és Ed Sheeran, ez volt a Repeat It a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Zakatol továbbra is a kedvenc évszakunk, a nyár, ezt bulik számában és minőségében is természetesen látszik. Csütörtökön Pakson találkozhattok velem, pénteken a Strandfesztiválon, a Rádió Stage-en, szombaton Mosonmagyaróváron, illetve újra a strandon, illetve vasárnap itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, jön Bricklink!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

Thank you.

0: jössz most?
1: Most egy saját zeném következik, amit Pure Beat-tel közösen készítettünk. Indul a katona, mert tőlem, Brick Lake-től és Pure Beat-től érkezik a Szenden Baska. Itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Vasárnaponként sem pihenünk, ilyenkor is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket. Ezeket most egészen éjfélig

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Sláger, mert egy nagyon kellemes estét, hát éjszakát most már mindenkinek. A World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Radio 1.hu-n. Ebből hozom a legnagyobb kedvenceket, nem sokára Lady Gaga-t, J-Lo, sőt Taylor Swift-et is, csak hogy a csajokat említsem. Most viszont Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És igen, szerintem már sokan felkapták a fejüket, hogy ez is de jó dal. J-Lo újdonsága David Guettával, a Save Me Tonight-ot hozom.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük Taylor Swift most, aki hát újra egy picit szembe került Donald Trump-pal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Korábban sem nevezhető az ő viszonyuk, hát kiegyensúlyozottnak. Ezt a szót kerestem. Nagyon sokszor összeszólalkoztak. Már most viszont az elnök stábja több TikTokos videóban felhasználta az énekesnő zenét, természetesen mindenféle engedély nélkül, szóval pif, indulnak a perek. És indul az igazi mai sláger is, Taylor Swift, Top Light, ezt üdítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a Swiss Disco jön már is, akik ugye egy nyári munkán haverkodtak össze igazán. Angliában meghívták őket játszani, zenélni Görögországba, egy nagyon menő nyaralós klubhelyszínre, ahol egész nyáron melóztak, mind a ketten folyamatosan zenéltek, váltották egymást, beszélgettek, rájöttek, hogy hát mi egész jól működünk együtt, aztán amikor visszatértek össze Londonba már, a Swiss Disco projektet meg is alapították, azóta pedig ilyen dalokat készítenek, mint ez, Rehab-el, Sam Feltel, a Sleep Tonight a Rádió 1-en.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és bizonyos szempontból pont olyan óra lesz ez, mint az összes többi, vagyis egymás után szólnak az igazi mai slágerek, nem állunk meg, nem dumálunk, csak hozzuk a legjobbakat. Most például Kamráttól az egyik legfrissebbet, ez a Hug Yourself. Kellemes éjszakát, jó munkát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: 2 órás a Live Mix, és már augusztus 17-e van, szóval bőven pörög a nyár, de úgy tűnik, hogy nagyon működik, szóval továbbra is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en már mixben pörögnek az igazi mai slágerek, aki pedig hétvégén intézi ezeket, az Cookie, aki ilyen jó dalokat is készít, mint S. Carnerrel, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Dua Lipa, aki augusztus elején megint megcsinálta Koszovóban, a Sunny Hill Fesztivált, ugye az apukájával alapították ezt még évekkel ezelőtt, és óriásira nőtt, hát giga nevek a line-upon, és nagy siker is volt, szóval a fesztivál feeling is minden oldalról megvan neki, nem csak fellépőként, hanem szervezőként is sikerrel. Ez meg az igazi mai slágere, Dua Lipa és a Break My Heart, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenc a Walmarttól a hazaiak közül, és most jön egy nemzetközi szuperprodukció Shakirától. Aki jövőre már 50 éves lesz, de ez aztán nem látszik rajta. Ez meg